Köszönöm szépen!

I like to speculate.

Now let's show a little decency on the floor as a whole.

0: The easiest way to get into the meditative state is to begin by listening. If you simply close your eyes and allow yourself to hear all the sounds that are going on around you, don't try to identify the sounds you're hearing. Don't put names on them.
1: Tilos. Tilos Rádió Budapest, FM 90,3, és kezdődik a Down Tempo. Mint minden héten 7:30-9. Itt szobban reggelente. Ma reggel én, azaz DST fogok zenélni nektek. Ez lesz a negyedik tavaszi mix. Subsonic Spring Sessions 2026, és egy ilyen Subsonic Jungle, Subsonic DMB session lesz ma reggel, 170 BPM, kellemes dallamok, éteri hangok, és simogató szubok. Tracklistát és az archívot, mint mindig, a műsor vége után majd megtaláljátok a Tilos Rádió weboldalán, tilos.hu. Facebookon meg Instán is megtalálható a Tilos is. Te mint mindig ajánlom figyelmetekbe. dst.tilos.downtempo Facebookon, Instagramon. Keressetek rá, kövessétek be. Lájkoljátok a bejegyzéseket, sőt, még meg is oszthatjátok. Ha van kedvetek, küldhettek egy üzenetet, egy visszajelzést. Ez mindig tök fontos. Tehát még egyszer, ez itt a Down Tempo DST-vel egy ilyen Deep Jungle, Subsonic Jungle Session lesz. Tartsatok velem itt 9-ig.

Jó reggelt mindenkinek! Ez az utolsó zene itt a mai reggeli Down Tempóban. Egész reggel DST játszott nektek, 8-tól. Hogy egészen pontos legyek. A tracklistát is az archívot, mint mindig, megtaláljátok majd a Tilos Rádió weboldalán, a tilos.hu-n. Ma reggel ilyen jungle-os téma volt. Subsonic. Subsonic Jungle. Igyekeztem ilyen szubosokat válogatni, de azért deep volt, deep. Deep and atmospheric. Remélem tetszett. Ha tetszett, akkor küldjetek egy visszajelzést. dst.tilos.downtempo. Megtaláljátok az Instán is, meg a Face-en is. Kövessétek be. Küldjetek valami visszajelzést. Kommenteljetek, lájkoljátok. Esetleg osszátok meg. Vagy küldhettek egy üzenetet is. A negyedik része a Subsonic Spring Sessions 2026-nak. Még ma is végén lesz egy rész, utána majd jönnek a summerizmek. Remélem tetszett. Szóval két hét múlva hozom a következő tavaszi mixet. Szép napotok ezen a szép napfényes koranyári napon.

Hello, sziasztok! Tilos Rádió, FM 90.3, online tilos.hu-n, itt meg élőben a japán műsor, japán zenei műsor, Nippon Groove, és múlt héten inkább ilyen technószerűség volt, most viszont inkább a rokkos vonalra megyünk rá. Elején ilyen kis nyugisabb tingli-tangli indie-rock dolgokkal, aztán nem tudom, lehet, hogy előkerül nekem pankosabb cuccok is, de majd az majd menet közben kiderül.

Sziasztok! Ez volt a japán műsor, és végére még egy gyors programajánló, hogy a műsorban az utolsó szám a Hibushi Bire nevű japán pszichedelikus rock zenekartól szólt, és még ez be sincs jelentve, meg most fixálódott csak le napokban, de szeptember 6-án a tavalyi koncertjük után megint majd jönnek Budapestre, szóval a szeptember 6 vasárnap rögtön a tilosos szülinap után be is lehet írni a naptárakba. Hibushi Bire, japán pszichedelikus rock Budapesten, ennyi volt a programajánló, meg ennyi volt a japán műsor, és továbbra is tilos.

0: Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Tilos Rádióban a Szép Kilátó Fogadó, és Pocsik Andrea a vendég. Betértél a fogadóba, örülök, hogy itt vagy. Rögtön azzal kell kezdenünk, hogy elmondod, hogy mit hallottunk ki éneket, és miért font Afrikában zajlik a zenei világ, amit választottál, de hogy pontosan ki és miért ő, azt tőled várom.
1: Köszönöm szépen, sziasztok! Nagyon örülök, hogy itt vagyok. És Miriam Makebát hallottuk, aki egy dél-afrikai származású aktivista énekesnő volt, és kétféleképpen kötődik ahhoz, amiről beszélgetni fogunk. Ez a dal, ez 1963-as koncertfelvétel, amikor ő már gyakorlatilag számüzetésben élt, mert hogy 1959-ben egy Lionel Rogozin nevű filmrendező, amerikai filmrendező készített egy filmet a dél-afrikai apartheidről, nagyon izgalmas módszerrel, amelyről a Müller András kollégám végzett
0: Elte
1: egy...
0: Elte bölcsészkar?
1: Igen, Elte bölcsészkar végzett egy zseniális kutatást, és írt is róla egy tanulmányt.
0: És
1: egy,
0: oda is utazott Dél-Afrikába ezért?
1: Nem, hanem földolgozta a forrásokat, és ráadásul ennek a filmnek az a címe, hogy Come Back Africa, és arról majd később ejtünk egy szót, hogy elkezdtem egy közösségi adományozó.
0: Ne szaladjunk ennyire előre. Egyelőre maradjunk a dalnál és az előadónál, aki egy gyönyörű afrikai asszony, fiatal nő itt ezen a felvételen, később pedig ilyen csodálatos aranyturbános, aranyruhás világsztár lett szó szerint a világ összes nagy jazz és zenei központjában pódiumra lépett, és hát nyilván képviselte azt a függetlenségi harcot, vagy az apartheid elleni, mondjuk inkább így egyenjogúsági harcot, amiben ő híressé vált. És hát te ugyan egy másik dalt küldtél, amit majd a műsor végén hallgatunk meg, és hagyjunk majd rá időt, ami egy szerelmes dal, és nagyon népszerű Kenyában, miközben az énekesnőnk nem kenyai, hanem, mint mondod, eredetileg dél-afrikai, de számüzetésben él nagyon fiatal kora óta. A zene, amit választottam végül, a te inspirációd alapján, amit itt hallottuk, az azért volt nekem fontos, de te is érzed, hogy van egy olyan lüktetése szöveg nélkül is, amit az európai fül az afrikai, hát mondjam azt, hogy népzenével azonosít egy kicsit, de a susogás, a ritmus hangszer, az nagyon is az afrikai zenére emlékezteti az európaiakat. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy az európaiak viszonya Afrikához, de majd erről szeretnélek kérdezni, az néha egzotikus, néha lekezelő, reméljük, hogy nagyon sokszor is alapvetően kíváncsi, és innen ugrunk oda, hogy Pocsik Andrea elindul újra Kenyába. Aki ismer téged, az tudja, hogy honnan jössz, és talán azt is érti, hogy miért, de a tilos hallgatók nem biztos, hogy mind ismernek, és én is egész más oldaladról ismerlek, és amikor írtad, hogy mész megint Kenyába, és csinálsz egy könyvet erről, kasszad, hát ezt el kell meséld. Szóval, bemutatjuk Pocsik Andreát, aki hamarosan másodszor is elutazik Kenyába. Biztos mindenki azt mondja, hogy miért pont Kenya, én nem ezt kérdezem, hanem az, hogy benned hogy alakult ki a pályád, vagy az életed során az a pont, ahol most tartasz, három felnőtt gyerekkel, megalapozott élettel és tudományos háttérrel, hogy nem itthon, hanem Kenyában. Kezdjük az elején. Pocsik Andrea.
1: Hú, azt sem tudom, hogy hol legyen az eleje.
0: Ki tudja, te nem.
1: De talán ott kezdtem, hogy én nagyon sokáig foglalkoztam kritikai roma kutatással, tehát ez egy ilyen több évtizede folyó munka volt.
0: Hát innen ismerjük egymást.
1: Innen ismerjük pontosan. Egymást, igen, úgyhogy talán érdemes itt kezdeni, és nyilván nem ért véget, tehát hogy...
0: Mi az a kritikai roma kutatás?
1: Ez olyan szemlélet, vagy megközelítés, ami a roma kultúrának és életkörülményeknek és azok ábrázolásának, tehát amit tágértelemben kultúrán értünk, annak olyan fajta megközelítése, vizsgálata, tanulmányozása, ami a társadalmi viszonyokban helyezi el, bármiről legyen szó. És vizsgálja azokat a hatalmi viszonyokat, azokat a kommunikációs módokat, eszközöket, amik meghatározzák ennek a kultúrának az alakulását, a láthatóságát, tehát mindenfélét.
0: Ehhez kellett, vagy kell, mert hogy nem ért véget, illetve nyilván nem csak te csinálod, de a te specialitásoddá vált köztudomásulag, és a romakép műhely és a te nevedhez kötődik, de hogy ebben mennyi a terepmunka, és mennyi az egyetemi közeg, amelyik a mások által már elvégzett kutatásokat tanítja a diákoknak. Szóval mennyi az, amikor te vagy terepen, és mi ez a terep, ha menni kell?
1: Na, ez egy kulcskérdés, mert tehát ebben a felfogásban, amiben mi dolgoztunk, terepnek nem csak a mondjuk a szegregátumokban való kutatás számít.
0: Telepekre gondolsz, Putri sorra, egyebekre?
1: Igen, igen. Hát igen, hátrányos
0: helyzetű. Amikor még volt ilyen. Igen. Én szeretem ezeket kimondani, nem biztos, hogy eléggé meghatározunk azzal, hogy hátrányos helyzetű vagy szegregátum, mert hát, a szegénységnek vannak fokozatai, abszolút, ebben a kultúrában. És az például nagyon érdekes, hogy a telepen, vagy ma már nincsenek talán putrik úgy, mint a 70-es években, amit én is láttam, meg amiről dokumentumfilmeket csináltunk, de mégis az ott érvényesülő kultúra, az mert pedig van, az nyilván egészen más, vagy az analfabetizmushoz kötődő kultúra nyilván egészen más, mint amikor azt mondod, hogy szegregátum és olyan iskolába jár valaki. Tehát, hogy azért próbálom ezt a fogalmat ide behozni, és Afrika fele menet talán nem árt, hogyha a szegénység rétegeivel tisztában vagyok.
1: Igen, abszolút fontos tisztában lenni vele, de az is nagyon fontos, hogy arra is gondoljunk, hogy ők hogyan nevezik. Igen. Tehát nem biztos, hogy ők, vagy bárki ma Putrinak ma nevezné azt, akkor, amiben lakik. Tehát egy csomó ilyen kifejezés van, és a tudományos, tehát a tudomány nyelve az egyfelől elfedi ezeket a dolgokat, ebben teljesen igazad van, másfelől meg mégiscsak kialakít valami olyan semlegesebb beszédmódot, ami talán nem sérti ezeket. Igen. Az önmeghatározásokat.
0: Hát nyilván csak azokat a szavakat szabad használni, amit ő az érintettek maguk is.
1: Igen, amiben
0: és használnak, és ebben nagyon érdekes. Igen. A változás. Igen. A 70-es évek második felében, 80-as évek elején maguk a telepen élő cigányok nevezték Putrinak azokat a mérhetetlenül hát nem is tudok, tragikus körülményeket, ahogyan éltek, és ennek a felszámlása megtörtént, most nem fogunk nyelvészkedni, de az a szó, hogy valami, egy putri, az már egészen mást jelent, és mások használják, és ők maguk nem. De akkor menjünk tovább. Tehát, hogy akkor a romakutatás.
1: Igen, és a terep, ez egy nagyon érdekes kérdés, mert a romaképműhely, ami egyébként én már nem vagyok benne aktív, de azóta létezik, a Müllner András kollégám, akit az előbb emlegettem, de még fogok emlegetni. Tehát, hogy ő vezeti most az ELTE-n ezt a műhelyt, és bizonyos értelemben az is terep, amikor a meghívott vendégek hoznak be olyan tapasztalatokat, roma származású művészek, értelmiségiek, amik a hétköznapi életből, meg az ő kulturális gyakorlataikból, vagy művészi gyakorlatukból származik. Tehát egy ELTE-s bölcsész hallgatónak idézőjelben ez is terep lehet. Ugyanakkor folynak most olyan kutatások az ELTE-n, amik a részvételi filmezésre épülnek, a Haragonit Sári filmrendező módszertanára, és ezek a klasszikus értelemben terepmunkák, de azzal a megkötéssel, hogy ott együtt dolgoznak. Tehát nem úgy mennek terepre, hogy megfigyelik az ottaniakat, hanem velük együtt hoznak létre dolgokat. Tehát, hogy ez állandó változásban van, aminek én nagyon örülök, és ez is hozzátartozik ehhez a kritikai roma kutatáshoz, hogy ezeket a változásokat szorgalmazzuk
0: Na most ez egy olyan élő szövete a magyar kultúrának, amiből te most úgy tűnik, hogy kilépsz egy egészen másik irányba. De arról beszéltünk, hogy nézzük meg, hogy honnan jössz, hová mész, és akkor azt mondtad, hogy ez a meghatározó a te pályádon. Írsz egy blogot régóta, és az afrikai élményeidet szorgalmasan írod, szinte nap mint nap a januári utazásodról, ezeket nagy élvezettel olvastam. És ott elsőként kultúrakutatónak jelölöd meg magad, a végén meg van egy vállalkozó és őstermelő. Na gondoltam, akkor beszéljünk erről is. Mi zajlik itt?
1: Ez az én úgy mondjam, ilyen több rétegű, vagy több csatornás önmeghatározásom, mert az őstermelést azt gyakorlom, mikor van rá időm.
0: A vidéken élsz?
1: Kertemben, vidéken
0: élek. És mit termelsz?
1: Konyhakerti zöldségeket.
0: Akkor én is az vagyok, ha a teraszon van három fűszernövény.
1: Egy időben el is adtam belőle, iszonyú keveset, tehát hogy ebből nem lett egy nagy vállalkozás, mert hogy emellett a munka mellett képtelenség.
0: Ha nem kényszerből, hanem párhuzamosan valami igen. mellett csináltad, de nyilván igen, valami hiányérzeted volt, hogyha ebbe fogtál bele, és nem bírtál a könyvek fölött ülni, meg a könyvtárban.
1: Igen, nagyon szeretem a kétkezi munkát, de különösen a növényeket, meg a földet nagyon szeretem.
0: Ilyen közegből jössz?
1: Igen, aha, igen.
0: Ez a családi...
1: Szegény, paraszti nagyszülők, és hát a szüleim is kertészkedtek, tehát ők már nem a Kádár korszakban, ők már munkahelyen dolgoztak, de úgy ez ilyen hobbiként ott volt.
0: És akkor első generációs értelmiségi vagy, mondhatjuk igen, a testvéreiddel együtt, de ez a blogodból is kiderül, igen. nem pletyka, hanem a saját leírásod. Jó, tehát akkor itt van az egyetem, ahol roma képműhelyt megcsináltad, de most már nem vagy benne aktív. Megvan az őstermelő, oké, kultúrakutatóként, akkor ha nem a roma képműhely, akkor merre, hova, hogyan?
1: Ez úgy jött, ez az Afrika kutatás.
0: Akkor már
1: kutatás.
0: Egyenesen odaugrunk, szóval nincs említésre méltó COVID alatt, ezt, azt, amazt.
1: Nincs igazából.
0: A portrédat, ha megrajzoljuk, akkor egy nagy vonalakban Afrika következik.
1: Hát igazából áttérhetünk, annyit talán még érdemes elmondani, hogy ezt a kultúrakutatást miért tartottam egy idő után fontosnak.
0: És egyáltalán ez egy diplomának a neve? Vagy egy szakma?
1: Na ez az, hogy nem.
0: Nem. A foglalkozása mit írt be? Nem, egyetemi hanem, oktató, rendben?
1: Hanem, mivel szabadúszó lettem néhány éve, így saját elhatározásomból, ki kellett egyrészt tágítanom valahogy az önmeghatározásomat, hogy látható legyen, hogy több dologgal foglalkozom párhuzamosan, ugyanúgy tanítok, csak most már vendégoktatóként, ugyanúgy kutatok, de a kutatásaimban már nem csak a roma kultúra játszott a fontos szerepet, hanem archívumok, nagyon sokat foglalkoztam emlékezetkutatással, és ezek mind trauma ábrázolással. Tehát, hogy ezek mind olyan témák, amik így kitágítják a tevékenységeimet.
0: Tehát független kultúrakutató vagy, nem kötődsz, hogy mondjam, munka erőként senkihez, nem vagy alkalmazottja egyetlen intézménynek sem, azért ez is elég sajátos egy értelmiségi állapot, hogy valaki független kultúrakutató, de ez a mi szerencsénk, legalábbis a te szerencséd is, meg a műsor szempontjából is, mert így egyszer csak jön valaki, és azt mondja, hogy Kenya?
1: Igen, de ez egyébként pont intézményes kötődés, mert hogy úgy kaptam meg a lehetőséget, hogy a Metropolitan Egyetemen vagyok vendégoktató, már kezdetek, tehát amióta szabadúszó vagyok, ez a fő, hát hogy is mondjam, fő tevékenységem a szabadúszáson belül.
0: Így is marad?
1: Igen. És ott volt lehetőség Erasmus pályázatokra, már korábban is pályáztam kisebb utakra, de kiderült, hogy Európán kívül is vannak lehetőségek.
0: Nekem ebben újdonság, hogy felnőtt tanár, egyetemi tanár, doktor mehet Erasmusra, nem, hogy Európában, de Európán kívül. Én azt hittem, hogy ez a diákoknak van fenntartva, ez nem, az Erasmus.
1: Nem,
0: most akkor mindenki
1: abszolút.
0: Figyeljen ide.
1: Nem, ez
0: én is mehetnék.
1: Igen, szerintem igen. Hát mivel az ELTE-n vendégoktató vagy, és én is vendégoktatóként.
0: De nekem csak egy BA diplomám van. Régi tanárszakos.
1: Hát azt nem tudom.
0: Kell csinálnom egy kis azt. Nagyon viccetem.
1: Nem tudom pontosan.
0: Nem, de mondd a saját sztoridat. Tehát kiderült, hogy van egy ilyen.
1: Igen, és nekem már nagyon régi álmom volt, hogy

0: Vagy nincs a köze hozzá?
1: Hát ahhoz talán annyira nincs, ez már korábbra tehető, tehát már korábban mondogattam, hogy mennyire szeretnék elmenni valamelyik országba, és a Kenya az egyik hallgatómhoz kapcsolódik, de nem a METUN, hanem a Debreceni Egyetem néprajzi doktori iskolájában volt egy hallgatóm, Damaris Veru, egy kenyai doktorandusz, aki Nairobiban nőtt föl, és pont akkor volt ez az Erasmus pályázat kiírva, és neki említettem, és nagyon lelkesen elkezdett biztatni, hogy akkor mindenképp Kenyába menjek.
0: Mit tanult ez a fiatal nő Debrecenben?
1: A doktori iskolába jelentkezett a kutatásával, amiről egyébként utólag megtudtam, hogy nagyon jók a Kenya és Magyarország kultúrdiplomáciai kapcsolatai, és az összes afrikai ország közül Kenyában kapja meg a legtöbb hallgató azt az állami ösztöndíjat, amit Magyarország ad egyetemistáknak, vagy doktoranduszoknak, és ennek a segítségével jött el a Debreceni Egyetemre.
0: És mire volt kíváncsi, vagy miről írt a doktori?
1: Abszolút a saját otthoni kutatásán dolgozik.
0: Debrecenben.
1: Tehát hazajár terepre, tehát nyáron végzi a terepmunkát, de a tudományos munkát, a olvasás, írás, kurzusokra járás, mindenféle, az Debrecenben, a doktori iskolában.
0: Azért csodálkozom, mert megnézem egy kicsit, hogy mit kell tudni Kenyáról, és ha nem csalnak az adatok, és ha nem alvult el nagyon a Wikipedia 10 évvel ezelőtti adatsora, akkor ott a írásbeliség 70-80%-ban rendben van, tehát írástudóak, főleg a férfiak, de a nők is. Az ellátottság, az utak, a közlekedés, a gazdaság, az nem beszél a Wikipedia európai összehasonlításról, ezt majd tőled fogom kérdezni, de hogy nem egy hiányország, ahogy Afrika országaira gyakran gondolunk. Tehát a nélkülözés, a szegénység az nem olyan fogalmakban testesül meg, hogy a mindennapokat a nagyvárosokban lehetetlenné tenni. És ezért érdekes, hogy akkor mi az, ami Európában és Debrecenben egy ilyen egyetemista lánynak vonzó, nem tudom, nyugalom, vagy az éghajlat, mert Kenyában van minden, hideg, meleg, tél, nyár, tehát hogy minden van, nem Európa, ez tény. Rájöttél, hogy mi a legnagyobb tanítványodót, és beszélgettetek? Csak a kölcsönösség miatt kérdezem, hogy ez hatott rád, hogy te megindulj el. Hogy ő mit talált itt pluszt, ami miatt ezt választotta? Erre rájöttél?
1: Ez a nemzetközi közeg egyrészt a Debreceni Egyetemen elképesztő, tehát nagyon-nagyon sok külföldi hallgató van.
0: És pici az egyetem, tehát nem olyan, mint az ELTE, hogy átláthatatlan, hanem mindenki ismer mindenkit.
1: Igen, és Debrecen is kicsi, meg lassabb az élet, és nagyon szeretik szerintem, mint egyetemi helyszín. Másrészt ez az ösztöndíj, ez nagyon nagy vonzerő, mert hogy a megélhetésbe, tehát nyilván valamennyire hozzá kell járulniuk, de hogy
0: könnyebben élnek ösztöndíjasként, mint hogyha otthon kellene.
1: Aha. Igen. Meg egyáltalán nyilván érdekli őket, tehát hogy ugyanúgy, mint más európai ország, abszolút érdekli őket a magyar kultúra is, meg a magyar társadalmi viszonyok, szóval nagyon, nagyon nyitottak rá, akkor is, hogyha a kutatása nem ide kapcsolódik.
0: Értem. Ja. Na, és akkor vele beszélgetve összeraktad a képet, hogy Erasmus pályázat, a te lehetőségedre van szabva, és itt van egy tanítvány pont Kenyából.
1: Igen.
0: Máshonnan is voltak, vagy ez a Kenya kezdettől fogva valami miatt vonzó volt, mint bármi más Afrikában? Mert ugye hangsúlyoztuk, hogy nem mindegy, hogy kelet vagy nyugat, nyelvileg sem mindegy, meg kelet angol, nyugat inkább francia, északi francia, a dél meg nagyon angol nyelvi világ, tehát nyilván ez sem mindegy.
1: Persze.
0: De mi volt az, ami ennyire Kenya?
1: Ez a nyelvi helyzet, ez abszolút, mert franciául nem tudok, de ez nagyban megkönnyítette a dolgot. Másrészt pedig elkezdtem feltérképezni a csápjaimmal, úgy így mondjam, a különböző korábbi munkakapcsolataimból, hogy mi az, ami kenyához köthető, és volt egy nagyon meghatározó élmény,

0: A Kasseli dokumentán 2022-ben, amikor ott jártam, ez a híres Ruan Gruppa kurátorságával zajlott, ez az indonéz művész kollektíva kurátorságával zajlott dokumenta volt, amikor a globális dél művészei, alkotócsoportjai szerepeltek a kiállításokon, és ott láttam egy Nairobi művész kollektívának a hatalmas installációját, ez a Wajuku Art Collective Nairobiból, egy Mukuru nevű nyomornegyedben élnek, ahol ők maguk alkotnak művészként, illetve gyerekeknek, fiataloknak szerveznek rengeteg művészeti foglalkozást, az egyik képzőművésznő filmklubot szervez, tehát ilyen nagyon, nagyon izgalmas kulturális életet alakítottak ki ebben a negyedben, mindenfajta hiány ellenére.
1: És akkor te azokkal... még nem tudtad, hogy akkor még nem jártál ott, ez az évekből nem. Kiderül. Bocsánat. Viszont már akkor megfogalmazódott benned, hogy ez, vagy csak egy ilyen halvány. Szóval azt az aha pillanatot keresem, ha el lehet mesélni, amikor azt mondta, hogy megyek.
0: Hát ezt nem tudom meghatározni, hogy mikor volt, mert ez így folyamatában felépült. Alakult, igen, így ezekre a hatásukra, csak amikor, azt hiszem, amikor eldöntöttem, hogy beadom a pályázatot, akkor kezdtem el dolgozni fejben ezeken a kapcsolódásokon.
1: Van rajtad egy gyönyörű ing, ami narancs, szürke, fekete növény minták.
0: Igen.
1: Az anyagát
0: igen.
1: Nem tudom, de nagyon lazának tűnik, ilyen lazaszövésű.
0: Nagyon finom. Igen.
1: Finom, nyári, rövidújú. Én nem gondoltam volna, de rögtön mondtad, hogy ez nem Kenyában vetted, de ez afrikai.
0: Igen, Benini. És egy berlini bolhapiacon vettem.
1: Bravo.
0: Évekkel ezelőtt.
1: És a karodon van egy gyöngy, karkötő, az viszont Kenya. Ez benne van a blogodban is.
0: Igen, igen. Ezt kaptam egy barátomtól, akivel ott Mombasszában ismerkedtem meg, és ez a barátságunknak a jelképe lett, és azóta is tartjuk a kapcsolatot, és vele együtt is fogunk dolgozni.
1: Hogy fogadják bocsánat, szabadba vágtam. Tehát amikor megvan ez a lehetőség, és elutazhatsz januárban, akkor nem tudom, milyen hosszú volt az út, de talán 10 nap, vagy az ott tartózkodásod
0: körülbelül.
1: Hát egy nap oda,
0: igen.
1: Egy nap vissza, meg a jetleget is bele kell kalkulálni, azért ez 10 óra körüli út, meg hát mondjuk úgy tudom, hogy az órát nem kell átállítani, mert az egyenlítő
0: nem.
1: Környékén vagyunk.
0: Nem.
1: De azért januárban ott ilyen enyhe tavasz van, olyasmi?
0: Hát nagyon kis különbség van az évszakok hőmérsékletek között, tehát gyakorlatilag mindig.
1: Mióta nálunk is sivatag van, azóta elhiszem, hogy afrikai körülmények között élünk, igen.
0: Ott Nairobiban volt ilyen 26-30 fok körül. És
1: januárban?
0: Januárban, és éjszaka ott lehűlt egy kicsit, tehát ilyen 20 fok körülre lehűlt. Mombasszában meg 30 fölött volt, és ott nagyon picit hűlt le éjszaka. Ha. Tehát ott más.
1: Kezdjük, tehát megérkezel, mit kellett beadni, mit vállaltál erre az első útra januárban, és mi a különbség ahhoz képest, amit most szeretnél csinálni?
0: Az teljesen hivatalosan történt, Erasmus oktatói mobilitás, úgy hívják, amire pályáztam, és ez azt akarja, hogy az ottani egyetemen, akivel fölvettem a kapcsolatot a filmes tanszékkel, és előkészítettük az ott létemet, és amikor megérkeztem, 8 órát kellett tanítanom, tehát 8 kontaktórát 5 nap alatt, amit én így megbeszéltük a tanszékvezetővel, Evelyn Hongóval, akivel nagyon összebarátkoztunk közben.
1: Akinek európai keresztneve van, de Igen, ottani fekete asszony.
0: Igen, a keresztnevek nagyon gyakran európai nevek. Na, erre felfigyeltem, hogy ritkán találkoztam, tehát az ismerettségi körömben kevesen
1: hát nyilván az egyetemi közeg az vonzódik az európai vagy amerikai névmegoldásokhoz
0: hát
1: is.
0: Hát igen.
1: Na, és akkor összesen 8 óra kontaktóra, azt jelenti, hogy személyesen
0: igen,
1: kellett
0: igen.
1: tartanod 5 nap alatt, ami elfogadható. Óra, abszolút. Az 60 percet értünk rajta?
0: Igen, ott 60 perces egyébként.
1: Mert nálunk másfél óra, amikor azt mondjuk, hogy óra.
0: Igen.
1: És miről?
0: A fő irány az a dokumentumfilmes ábrázolás, és azon belül a múltfeldolgozás emlékezeti kérdések.
1: Tehát az összes tudásodat vihetted.
0: Igen, igen.
1: Milyen mintákat mutattál? Kellett mutatnod, vagy ők mutattak neked?
0: Hát példákat? Ez érdekes volt, nem ezt mindet én alakítottam ki, de próbáltam interaktívvá tenni, és hagyjam, nem? Vagy még elmegy. És én már, amikor készülöttem az utazásra, elkezdtem föltérképezni Nairobinak a kulturális életét, és két ismerősöm javaslatára, tehát ketten is javasolták ezt a pici művészmozit Nairobiban, amit úgy hívnak, hogy Unseen, egy gyönyörű, toronyháznak, vagy hát nem toronyház, mert nem tudom hány emeletes, 11 talán, annak a tetőterasszán van egy étterem, és ott alakítottam
1: szabad
0: ki.
1: Szabadtéri mozi?
0: Nem, a mozi, én is azt hittem egyébként, amikor olvastam róla, de a moziterem az rendes, aha. klasszikus, csak így mint hogyha lenne egy terasza, igen, az a tetőterasz étteremnek van kialakítva.
1: És mi volt a szerepe a mozinak?
0: Az, hogy olyan filmeket találtam, ami zseniális, kenyai.
1: Tehát saját filmeket veti. Úgy érted, hogy a moziban nem hetente váltják az ilyen olyan amerikai filmeket, hanem van egy saját program?
0: Abszolút, igen. Játszanak külföldi filmeket is, de többségében hazai gyártású, vagy nem csak hazai, hanem a környékbeli afrikai országok dokumentumfilmjeit és játékfilmeket is. Abszolút, igen. De pont ez volt számomra nagyon jó és különleges, hogy vannak európai filmek is, meg amerikaiak, de hogy többségében a helyi mindenféle kulturális és politikai, társadalmi kérdésekkel kapcsolatos filmek.
1: És akkor a kedvedért ott csináltak programot, vagy oda viheted a tanítást?
0: Ezt terveztük az Evelinnel, de annyira rövid volt az idő, hogy nem tudtuk ezt már megoldani, de a példák, amiket bevittem az órára, elemzési példák, voltak közöttük magyar filmek is, meg európaiak is, de bevittem ezeket a kenyai dokumentumfilmeket is példaként. Tehát, hogy ilyen...
1: Többet készültél, mint amennyit ott voltál. Normális, a tanításnál ez teljesen rendben van.
0: Igen, egyébként
1: jó, sokat. Tehát akkor ez egy hivatalos tanítási uh-huh. program volt, elköszöntél, barátok, stb. Uh-huh. stb. Eljöttél. Mikor érezted úgy, hogy vissza kell menni?
0: Igazából Nairobiból, amikor eljöttem, ott még ezt hozzá kell tennem, hogy nagyon rossz a közbiztonság, mert nagyon nagy a
1: főleg
0: szegénység.
1: Egy fehér nőnek.
0: Igen, de a feketékre nézve is, de nyilván könnyebb célpont, vagy hogy mondjam, másfajta célpont egy turista, egy fehér turista, de úgy, tehát hatalmas a szegénység nyilván, ami kitermeli a bűnözést, és emiatt Nairobiban egyáltalán nem járkálhattam szabadon, ami nekem nagyon frusztráló. Nem. Tehát csak azt mondták, hogy csak A pontból B pontba közlekedési eszközzel, tehát Uberrel menjek, és hogyha gyalogolok, nagyon figyeljek és vigyázzak, tehát minimálisan gyalogoltam emiatt, viszont azt már otthon kitaláltam, hogy elmegyek a legvégén, az utazás legvégén elmegyek Mombaszába, ami az óceánparton van, és én ilyen tengerfüggő vagyok, tehát nagyon-nagyon erősen kötődöm a nagy vizekhez, és Mombaszáról pedig hallottam nagyon érdekeseket, tehát ez a Kelet-Afrika kapujának nevezett kikötőváros, ami kulturálisan olyan gazdag, és annyira...
1: legváltozatosabb.
0: Abszolút, tehát a népessége is, tehát ott óriási a keveredés, és maga, tehát a városnak a lüktetése, a létmódja ezzel az óceánparttal, ez egészen különleges. Úgyhogy két napot töltöttem ott, és előtte már Nairobiban formálódott ez bennem, hogy szeretnék visszajönni, de amikor Mombaszába megérkeztem, akkor azt gondoltam, hogy én biztos, hogy vissza fogok jönni Kenyába.
1: El tudod-e mondani az első olyan tapasztalatokat, ami minden ilyen távoli, Európán kívüli utazásnál szerintem meghatároz dolgokat, hogy milyen színek, milyen illatok, milyen hangok, milyen szavak, majd azt a végén, hogy milyen szavak rögzülnek, vagy keltenek érdeklődést benned, vagy esetleg elutasítod, mert ezt a szagot nem szeretném, vagy ezt a érintést nem szeretném, vagy nem akarok oda nézni. Szóval, hogy ez hogy volt? Milyen szaga van Kenyának például? Fűszeres illatokra gondolok, mert olyan ételeket esznek, és nagyon sok virágot termesztenek, igen, azt olvastam, meg, igen, teát és kávét. Igen. Tehát, hogy ezek mind nagyon illatos dolgok, igen, és meleg van. Igen. De ebből nem következik semmi, ez csak így.
0: Igen, hát most, hogy így ezt kérdezed, ez nagyon érdekes, mert így nem gondoltam rá, hogy ezt a szaggyűjteményt, hogy így mondjam, feldolgozzam.
1: Ja, ez nekem ilyen nagyon fontos dolog.
0: De abszolút, tehát vannak erről élményeim, nagyon erős élményeim, pozitív is, negatív is. A pozitív az a fűszerpiac, abszolút, a virágillat az utcán, az óceánnak az illata, tehát hogy ezek mind megvannak. Nairobiban iszonyú rossz a levegőminősége, elképesztő por és légszennyezettség van. Ott én leginkább ezzel a bodabodának nevezett motor.
1: Ja, nem olyan, mint a tuk-tuk, hanem te vezetsz?
0: Nem, van egy motoros, de beülök mögé. És én ezt nagyon-nagyon szerettem, mert tehát teljesen más volt.
1: Tehát
0: a
1: mint egy Vespa, vagy egy kis motor,
0: igen,
1: gondolom.
0: Igen.
1: Nagyon jó.
0: Nagyon kényelmes
1: és az
0: volt,
1: megbízható.
0: És gyors. Igen.
1: Viszont büdös.
0: Igen, viszont nagyon büdös, mert hogy az összes kipufogó gáz a dugókban, meg minden.
1: Milyen autók vannak? Nagy, ilyen cirkáló amerikai, mint
0: azok
1: Kubában?
0: Nem. Ezek a nagyon modern terepjárók, azokból is van nagyon sok, meg ilyen teljesen átlagos. Én nem nagyon értek az
1: autókhoz. Nem, csak ránézésre tehát, is értek ott.
0: Meg vannak ilyen nagyon,
1: hogy tehát korszerűek.
0: Igen.
1: A légszennyezés miatt kérdeztem.
0: Nagyon sok korszerű van, de azért vannak régi autók is. Ja.
1: Na, akkor ez az illatok színek. Hangok, nyelv.
0: A szuahéli, az meghatározó élmény, igen, volt. Tehát az ugyanúgy, mint az emberekkel való találkozás, tehát ezek a szövődő kapcsolatok, a mentalitásuk, ez összeolvadt a nyelv hangzásával, mert a szuahélit én valahogy így tudom megfogalmazni, hogy sejmes. Egyszerűen sejmes a hangzása. Ilyen nagyon... Ilyenkor soha nem tudok.
1: De valamit írtál, hogy van két szó, ami a legfontosabb. És azt gondoltam, hogy ezt nem fogom megjegyezni.
0: Hát a tulivu, ezt én nagyon szerettem használni erre a mentalitásra, tehát erre a csendes, halk közeledésre, és a gondoskodásra. Tehát amit nagyon gyakran megtapasztaltam, hogy mennyire finoman és egyáltalán nem tolakodóan tudnak gondoskodni egy turistáról, meg aztán rájöttem, hogy egymásról is. Aha. Tehát, hogy ez egyszerűen tulivu.
1: Tulivu. És a Gomasai Bi Melo?
0: Ez a Manu Chao-nak, ez az angol dalsora, a Raining in Paradise-ból, és a Melo az a tulivunak a megfelelője. Tehát ez a halk csendes.
1: Angolul.
0: Igen, angolul. Aha. Igen. De
1: És hát, nyilván te angolul beszéltél mindenkivel, ez volt a közös nyelvetek. Hivatalos nyelv az angol a szuahéli mellett, tehát ebben nincsen semmi meglepő, hogy a gyerekek is feltehetően beszélnek egyfajta angolt már az iskolában, de hogy, hogy a hangzáson nem csak azt értem, hogy a nyelv, amit felismersz egy idő után, hogy milyen szavakat mondanak, vagy hogy van kiírva, amennyire tudom, latin ABC-t használnak, tehát ezzel nincs problémát, hanem hogy milyen a, mondanám így, hogy idézőben, hogy zenéje a városnak, meg az embereknek, meg a köztereknek, hogy mennyire hangosan beszélnek, mennyire olvad össze valamilyen hangzássá. Az első zenére is gondolok, ami ugye nagyon idézi ezt az afrikai ritmust, de hát Kenya nagyon híres a rezervátumairól, a vadállatairól, stb. Én nem azt gondolom, hogy ezt a városban lehet hallani, csak ugye azt gondolom, hogy ez az ott élőknek a sajátja, hogy tudják, hogy milyen hangokat hallatnak például a vadállatok. Tehát mi az állatkertben megyünk oroszlánért, de nekik ott lakik a... az országokban utaságokat beszélek? Vagy hát, ennek van valami?
0: Igazából, ha valaki városlakó, akkor kevés, ugyanannyira nem találkozik ezekkel, ezekkel az állatélményekkel, vagy legalábbis minimálisan
1: találkozik. Tehát az csak a turistáknak van?
0: Hát nem csak a turistáknak, nyilván akik a közelben élnek, tehát a, nem tudom, az nagyon sok nemzeti park van Kenyában, de talán az egyik leghíresebb a masszájok lakta vidéken van. Tehát, hogy olyan helyeken biztos, hogy találkoznak, de hogy ezt így meg
1: nincs
0: lehet
1: benne
0: ragadni,
1: a napi kultúrában, hogy nekünk van oroszlánunk. Mert hát ugye ott dolgoznak emberek, tehát hogy van, akinek az apukája ott dolgozik a gyerekek közül. Én azt képzeltem, hogy, tehát ez abszolút naivitás részemről, hogy egy ország, akinek saját ilyen rezervátuma van, ilyen az európaiak számára csak állatkertben érzékelhető állatokkal, hogy az valahogy benne van a gondolkodásmódban, vagy a nyelvben, vagy a hangokban, vagy a képalkotásban, de lehet, hogy a képalkotásban igen.
0: Ja, abszolút, ez elképzelhető, de erre még
1: nem találkoztál ezzel.
0: Hát ezzel még nem találkoztam. Ez nagyon rövid idő volt, Juli, tehát hogy ezt akarom ehhez hozzátenni, hogy pont ezért akarok visszamenni, mert hogy ez a 11 néhány nap, és bármennyit olvastam azóta, mert azóta azért eléggé próbáltam, amennyi időm volt utána olvasni dolgoknak, de ez még nagyon-nagyon kevés. Tehát, hogy úgy érzem magam, mint aki, nem tudom, egy...
1: étvágygerjesztőt kapott.
0: Hát igen, aki valami kis szelencét nyitogat, miközben óriási építmények előtt áll, és annak a kapui azok ott vannak Kenyában. Tehát, hogy hiába olvasok, én azt gondolom, nem hiába, ez butaság, de hogy igazán megtapasztalni szeretném.
1: Tehát
0: beszélgetni, igen,
1: na,
0: beszélgetni.
1: Mikor, és mennyi időre, és hogyan?
0: Május 29, tehát már a repülőjegyem megvan egy ideje, mert az lett a terv, hogy írok róla, tehát nem csak kutatok magamnak és egyebek, hanem írni is szeretnék egy könyvet, aminek a műfaja is kialakult a fejemben, ez a kreatív non-fiction, vagy narratív non-fiction, ami kutatás alapú, de mégis személyesebb a hangvétele, és reményeim szerint tele lesz ilyen találkozások, meghatározó találkozások leírásaival. Tehát, hogy ez is alakul.
1: Mindezt angolul fogod, de ennek már van egy külön
0: nem.
1: Oldala.
0: Nem az... A könyvet, nem, angolul még nem.
1: De megjelenni úgy fog, mert úgy láttam, ez a safari oldal, az ezzel foglalkozik, hogy te utazni készülsz.
0: Abszolút, de az csak adománygyűjtésre. Tehát az annak a célja, annak az oldalnak, és itt jön a dolognak a nehezebb része, mert amikor én ezt elkezdtem tervezni, én abszolút azt gondoltam, ez a függetlenség kicsit az agyamra ment, hogy én ezt önerőből megoldom, és
1: a család mit szólt?
0: Hát ez az én saját félrerakott a Kasseli kutatásom, ösztöndíjas kutatásomnak a maradványa, tehát abszolút ez a félrerakott forrásaimból valósul meg maga az utazás, de hogy ez a kutatás aztán, amikor egy Tegyi Tímia nevű szerkesztő barátnőmmel ezt átgondoltuk, és ő nagyon ösztönzött és támogatott ebben, viszont nagyon okosan, mert hogy ő marketinges szakember is, igen, mondta, hogy ezt így nem lehet anyagilag megvalósítani, tehát hogy kellenek hozzá még források a kutatáshoz is, de a könyvkiadáshoz különösen. És ekkor lett ennek a közösségi adománygyűjtésnek az ötlete. Tehát akkor merült föl. Aha. És ez most is folyik, tehát ezt május 26-án fogom lezárni, ez itt a reklámhelye, lesz még egy beszélgetés, ami hozzá kapcsolódik a Bura Galériában, ahol Karafia Torsolyával beszélgetek május 21-én. Tehát, hogy igyekszem ezt valahogy úgy a fejemben úgy kezelni, mert először volt egy nagyon erős ellenérzés bennem, ez a kapitalista világ különböző, hogy is mondjam, ártalmaival szemben, de hát nyilván be kellett látnom, és van előttem egy nagyon jó pozitív példa, ezt is el kell mondanom. Igen. A Szász Lilla fotóművésznek, igen, a kubai kutatásából származó anyag, fotógyűjtemény, amelynek egyébként most van kiállítása az Inda Galériában, és a Lilla ugyanígy gyűjtött a könyv megjelenésre. Tehát neki az volt a különbség, hogy már megvolt az anyaga, de a könyv megjelenésre sikerült összegyűjtenie egy elég szép összeget, és ez egy ilyen nagyon pozitív példa volt, a Lilla is sokat mesélt erről, tehát meggyőzött róla, hogy ez igazából nem egy ördögtől való dolog.
1: Ez egész biztos vagyok, és szerintem nagyon jók azok a könyvek, fotóalbumok, amik egy közösség fontosnak tartja, és azért valósulhat meg, mert a sajátjuknak tekintik, ezért segítik a megvalósulását. Ebben az esetben megtaláltam ezt az oldalt, az angol, amire elnézést kérek, Safari to the Land of My Tulivu Friends, ez a Tulivu szó, amiről beszéltünk, gyengéd, gondoskodó barátaidnak. A földjére mész, és itt írod, ez angolul van, azért, igen, gondoltam, hogy a könyv is angol megjelenésre vár.
0: Magyarul fogom. És de a blogot, bocsánat, írni fogom a blogot, igen, tovább, de azt kétnyelvűvé teszem. Tehát azt arra már tudok vállalkozni, de nem tudnék még angolul írni.
1: Világos. A kérdésem az, és nem biztos, hogy kedvesnek tűnik, de szerintem nagyon fontos, hogy nem vagy szociológus, nem vagy kulturális antropológus, nem vagy folklorista, nem vagy politológus, hanem kultúrakutató vagy. Értem, most én vagyok a könyvforgalmazója. Értem, hogy elteszed menni abba a Kenyába. Mindenki akar menni abba a Kenyába. Fényképek lesznek a könyvben, meg rajzok. Most én forgalmazom a könyvet. Úgy kell válaszolni, hogy megkértél engem, hogy legyen benne a könyvesboltomban a könyved. Mesélj, ez, milyen a könyv?
0: Igen, erre van egy terv, de ez még nem...
1: Te fényképezel?
0: Én igen, de én nem szeretem annyira a saját képeimet, nem is vagyok elég jó benne, ez az egyik. A másik pedig, én nagyon szeretném, ha kenyaiak fotói szerepelnének.
1: Nagyon jó válasz. A egyet már is léptünk előre. Igen, rajzok.
0: Igen. Azon még nem gondolkodtam, de könnyen elképzelhető, mivel a már szövődő együttműködések, amihez szintén használni fogom ennek a közösségi adományozásnak a forrásait, tehát, hogy konkrét munkakapcsolatokat építek föl. Ez egy nagyon, úgy fog kinézni, mint egy nagyon pici magánvállalkozás, aha, mint egy pici magánprojekt, de úgy fogom működtetni, vagy legalábbis remélem.
1: Az őstermelő.
0: Igen. Igen. Remélem, hogy sikerül úgy kialakítani a munkaformát, mint egy teljesen hivatalos projektnek a működése. Tehát akikkel együtt dolgozom, nekik szeretnék meg fogok is honoráriumot fizetni, tehát hogy ennek mindennek
1: ezt meg itt írod
0: lesz
1: is, a... Hogy igen. a helyi vállalkozások számára és kulturális intézmények számára szeretnél egyfajta munka lehetőséget, közös munkát, közös alkotási lehetőséget biztosítani.
0: Igen, igen, a könyv részben, de az a másik fontos elképzelésem még, hogy ha ez sikerül elérni ezt a célt, mondjuk tegyük fel, meg lesz ez a kétnyelvű blog, megjelenik a könyv, akkor az abban szereplő valóságos személyek, valóságos vállalkozások egyfajta reklámot is kapnak. Ráadásul, ha a szemléletet is sikerül úgy formálnom, ahogy most a fejemben van, hogy ezt a én úgy nevezem kulturális javítás egy algériai származású francia művész Kader Attila nyomán. Tehát, hogyha ezt a kulturális javítást sikerül az írásban megvalósítani, akkor az ő munkájukra való rálátás, az már ezen a szűrőn keresztül történik. Tehát, hogy nem ez a hagyományos, nagyipari, turista szemlélet.
1: Ez az. Ez igen. Mint könyvesboltos, kirakjam a kirakatba, vagy ne rakjam ki a kirakatba. Ez például nagyon fontos, hogy nem turista, jó, hogy turista is élvezheti, de neked nem turisztikai szempontod van.
0: Igen,
1: amiket felsoroltam, hogy milyen tudományágaknak nem vagy a képviselő, az azért érdekes, mert ők már biztosan sokat voltak Európából is, meg Amerikából is, Kenyában, meg más afrikai országokból is. Ebben az akadémiai szinten, Kenyában, hogy megnézzék, hogy ott ugye 63-ban lettek függetlenek, történt ott egy más azóta, és azóta nyilván másképp figyelik, mint amikor brit protektorátus volt. De mi az, amit egy magyar kultúrakutató hozzátehet? És itt azt írod a könyvedet illető adományozási csoportban, egyrészt mindezeket, amit elmondtál, azért figyeltem nagyon nagy, valami kimaradjon, mert ezek nagyon fontosak, hogy helyi emberekkel, helyi dolgokról, és a helyi gazdag, már szellemileg mérhető gazdagságot bemutatni az ő működésükkel közösen. Másrészt pedig, hogy nem a szegénység, tehát no poverty, amit hogy kell értelmezni? És gender equality, azt tudom értelmezni a férfi-női egyenlőséget, de hogy értjük ezt az első pontot?
0: Ez az oldalnak egy adottsága, hogy be lehetett jelölni olyan törekvéseket vagy célokat, ilyen általános globális célokat, amik valahogy így felcímkézik ezt a projektet. És én ezt a kettőt választottam, mert nagyon tehát sokat találkoztam a szegénységben élőkkel, és akikkel együtt fogok dolgozni egyébként, és hogyha ez a mi közös munkánk valamilyen formában alakít az ő helyzetükön, akkor ezt a
1: akkor
0: célt...
1: a szegénység ellen dolgoztatok.
0: Igen, aha. Igen.
1: És természetesen a nemek egyenlőségének jegyében ez nem is kérdés, hogy ennek így kell történni.
0: Hát igen, igen.
1: És ez a más kérdés, saját... hogy Afrikában, Kenyában, és akikkel majd együttműködsz, azok ezt hogyan fogadják, de ez egy újabb felfedezés lesz kulturális szempontból. Mint
0: igen.
1: Jó,
0: igen.
1: Akkor indulsz május 29-én, meddig maradsz? Tudod?
0: Augusztus 18.
1: Hú, az nagyon hosszú.
0: Majdnem három.
1: Akkor találkozunk igen. Majd szeptember környékén, jó. Ha már lehiggadtál, vagy nem tudom.
0: Jó.
1: És úgy ez érzed, hogy összefoglalnád, és akkor majd követjük a blogodat, ami Pocsik Andrea, tehát a neveddel követhető, illetve a Facebookon is nagyon szorgalmas vagy, úgyhogy aki meg akar találni, könnyedén megteszi, a mi műsor ajánlom segítségével is megteszi, majd megteheti, és az a kérdés, hogy mi záró kérdés, hogy még maradjon idő a szerelmes dalra is, hogy marad időnk egy mondatra futja most, hogyha tudunk egyrészt, hogy mondd el, hogy miért fontos ez a dal, mert azt írtad nekem, a legfontosabb zene, az előadóról már beszéltünk, aki ez a csodálatos, ma már világhírű emberjogi aktivista, Miriam Makeba, aki dél-afrikai, de miért ez a legfontosabb dalma? A szerelem miatt? Kenyában?
0: Nem, ennek a dalnak, a dal szövege az egy szerelmes dal, de amikor én kérdeztem ismerősöket a népdalokról, és kifejezetten Mombaszához kötődő népdalról, ezt hozták példának, ennek egyébként Mombaszához nincs kötődése, viszont Kenyában ez egy műdal, ezt utána néztem, és Kenyában nagyon sokan feldolgozták, és körülbelül úgy ismerik, mint a tavaszi szél, vagy a... Tehát, hogy mint, ahogy a mi népdalokat.
1: Világos, a Csitári hegyek alatt, vagy ilyesmi.
0: Igen.
1: Még egy mondatra van lehetőség, hogy végül is akkor nem Nairobiba, hanem Mombaszába és Mombasza környékére szeretnél menni ez alatt a hosszú idő alatt, vagy az egész ország, az egész ország, kúzdoznom az oroszlánokat, az egész országot bejárod?
0: Be fogom járni, de az arányaiban, tehát egy hónapot leszek az elején Mombaszában és környékén, és utána egy hónapot leszek, vagy utazok mindenfelé az országban, és az utolsó két hét még kérdés, tehát hogy elég lesz-e az egy hónap a sok utazásra, amit már beterveztem, mert ha nem, akkor végig folytatom. Hogyha elég, akkor az utolsó két hétben még valahol szeretnék egy nyugodt helyen eltölteni időt, arra, hogy rendezzem a jegyzeteimet, persze, írásomat, gondolataimat, mielőtt hazajövök, mert tudom, hogy utána minden másképp lesz.
1: Ez pontosan így van. Pocsik Andrea volt itt, aki május 29-én 2026-ot írunk, indul másodszor Kenyába, kövessétek a blogját és a Facebookon a beszámolóit, és mi meg személyesen találkozunk akkor majd ősszel, amikor összefoglaljuk, hogy miért volt jó, és hogy harmadszor is visszamész. És akkor így a végén következzen még egy afrikai, de nagyon örülök, hogy itt voltál, nagyon tanulságos volt. Miriam Makeba, jegyezzétek meg, kedves tilos hallgatók. Köszi, Misi, a segítséget. Ez volt a Szép Kilátófogadó. Sziasztok!
0: Sziasztok!

0: milyen lesz az a visszaröpülés, amiről csak hasonlatok beszélnek, olyan félék, hogy oltár, szentély, készfogás, visszatérés, ölelés, fűben, fák alatt megterített asztal, hol nincs első és nincs utolsó vendég. Végül is milyen lesz a nyitott szárnyú, emelkedő zuhanás, visszahullás a fókusz lángoló közös fészkébe? Nem tudom, és mégis, hogyha valamit tudok, hát ezt tudom, e forró folyosót, e nyílegyenes labirintust, melyben mind tömöttebb, és mind tömöttebb, és egyre szabadabb a tény, hogy repülünk.
1: Szervusztok, kedves rádióhallgatók, ez itt az Egyenes Labirintus. Én Peti vagyok, a kamerának, illetve a mikrofonnak ezen az oldalán, és sok szeretettel köszöntöm.
2: Sziasztok, Judit vagyok, és itt van velünk Eszter, Sós Eszter. Szia, Eszter!
3: Szervusztok, köszöntök én is mindenkit.
2: És hát az apropó, hogy miért van itt velünk Eszter, az az, hogy az előző két adásunkban Terék Annával beszélgettünk, és Szabó Imola Juliannával, az ő két új kötetükről, amelyek a Jelenkornál jelentek meg most a költészet napjára, és Terék Anna esetében is a Jég című kötet kapcsán, és Szabó Imola Julianna esetében is a Kivétel a Nincs című kötet kapcsán, mint az ő saját élményük, tehát ami a versek mögött, alatt van, felmerült, mint saját élmény, vagy hát mint az élettörténetük része az, hogy ők szenvedélybeteg szülők gyerekeiként nőttek fel. És azért Esztert hívtuk vendégnek, mert Eszter régóta foglalkozik ezzel a témával. Úgy is indult el velem, mint saját élményű terápiás segítő, azután addiktológiai konzultánsként képződött és szerzett végzettséget, és irodalomterapeutaként, és jelenleg pedig a Máté Szeretett Szolgálatnál dolgozik a szenvedélybetegellátásban. És mivel Eszter régóta foglalkozik ezzel az összefüggéssel, tehát hogy az irodalom és a szenvedélybeteg szülők felnőtt gyerekének lenni az mit jelent, vagy egyáltalán ez az egész hogyan szublimálható irodalmon keresztül, íráson keresztül, egyáltalán a téma mit is jelent, arra gondoltunk, hogy Eszter ebben tud nekünk segíteni, hogy ezt jobban megértsük.
3: És nagyon szépen köszönöm, hogy gondoltatok rám a téma kapcsán. Úgyhogy örülök a meghívásnak, köszönöm.
2: Igen, talán Eszter, hogy téged jobban megismerjenek a rádióhallgatók, érdemes lenne a megtört körtől indulni. Jó. Mi az utóbbi időben már többször beszélgettünk erről a kérdésről, műhelykonferenciás keretek között is, tehát te már néhányszor elmondtad nekünk ezt a történetet, de talán most a rádióhallgatók számára érdemes lenne ezt összeszedni, megismételni, hogy te annak idején, amikor még ezt blokként indítottad a megtört kört, és hogy te mint tulajdonképpen saját élményű terápiás segítő, hogy indultál ezzel a témával egyáltalán, mit is jelent ez, tehát mit jelent úgy felnőni valakinek, vagy olyan felnőttnek lenni, akinek a történetében ez ott van, az, hogy ő szenvedélybeteg szülők gyermekeként nőtt fel.
3: Igen, hogy miért megtört kör, hát ugye én is saját élményű segítőként úgy vagyok jelen, hogy szenvedélybeteg családban nőttem fel. Nekem mindkét szülőm érintett volt a szenvedélybetegségben, és valahogy így az én önismereti utam az ott vett egy nagy fordulatot, mikor így körülbelül így 30 éves koromban kellett hozzá egy ilyen nagy párkapcsolati krízis, amikor elkezdtem azzal foglalkozni, hogy vajon az én életemben egyébként milyen nehézségeket okoz az, hogy milyen családban nőttem fel, előtte nem gondolkodtam így ezen, de hogy lehet-e valami nehézségem abban például, hogy hogyan kommunikálok például a párkapcsolatomban, vagy mi az, amit nem megfelelően csináltam, most gondolok itt alárendelődésről és egyebekről, igények kifejezéséből, és akkor így neten kerestem irodalmat ehhez, mert hát azért az irodalom valahogy ez is innen indul, hogy mindig egyfajta ilyen megküzdési mód volt úgymond számomra az irodalom, hogy el tudtam menekülni abból a világból, ahol talán nem éreztem magam olyan jól egy másik világba, egy ilyen fantázia világba. Milyen jó, hogy ezt aztán később már az elméleti oldalról is megtudtam egyébként, hogy egy hogy egy pozitív megküzdési képesség egyébként az irodalom, mert hogy vannak az általános gyerekkori élmények, és hogy ennek a pozitív reziliencia értékkel tud bírni, hogyha például egyébként el tudtunk merülni egy olyan hobbiba, ami például az olvasás is lehet. Úgyhogy ez nagyon jó, hogy megtudtam így utólag. És akkor akadtak a kezembe olyan könyvek, amik azzal foglalkoztak, hogy a szenvedélybeteg szülők felnőtt gyerekeinek milyen általános tapasztalatai, életnehézségei vannak, milyen lehetőségei vannak a gyógyulásra, a felépülésre, mondhatjuk azt, mert hogy én abszolút erre is úgy tekintek, mint egy felépülésre, hiszen hát mégiscsak egy olyan nehézségből, egy családi diszfunkcióból kell valahogy felépülnünk, megküzdeni azzal, hogy miből érkeztünk, mi az, ami hatással van ránk, ami abszolút megfeleltethető egy szenvedélybetegségből való felépülés folyamatának. És akkor így elkezdtem ezzel foglalkozni, és valahogy valamelyik irodalomban, nem tudom már idézni, hogy honnan, de azért ez így bennem ragadt ez, hogy mit tudok én reálisan elérni a saját életembe gyógyulás címén, és akkor ott volt ez, hogy megtörni azt a kört, hogy lehetek egyébként én az első olyan a családomban, az első olyan generáció, amelyik azt mondja, hogy én felismerem azokat a mintákat, amik működnek a családunkban, és hogy én valahogy tudatosan, önismerettel, segítségkéréssel, azzal, hogy eleve beszélek róla, azzal tudok valami változást elérni a saját életembe, és hogy a kapcsolataimat már másképp tudom működtetni, mint ahogy ezek alakultak korábban, amikor nem volt még rá rálátásom, ráhatásom. És akkor így tudatosan elkezdtem segítséget keresni, és így jutottam el a Magyar Máltai Szeretett Szolgálatnak a fogadójába, a budapesti fogadójába, ahol egyébként ma én magam is dolgozom, és itt az apa-anyapia elnevezésű 10 alkalmas önismereti csoportba vettem részt. Ez egy facilitátor által vezetett, egy szakember által vezetett csoport, ahol pszichoedukáció is van, de nagyon erős benne az önsegítés, a közösségnek az ereje, és akkor itt kezdtem el először foglalkozni ezzel, és nekem nagyon sokat adott ez a csoportos élmény, és azt hiszem, hogy itt volt az első olyan, amikor így az utolsó alkalmon, amikor így visszajeleztük egymásnak, hogy ki hogy van most ezzel a témával, mi változott benne a 10 alkalom után, és ott fogalmaztam meg valahogy magamban, hogy én valahogy szeretnék másoknak segíteni, akik hasonló problémával küzdenek, mert hogy ez volt az első olyan hely, ez a csoport, ahol igazából tudtam beszélni erről az egész témáról, ahol valahogy így megértésre találtam, elfogadásra találtam, és nekem ez akkora pozitív megerősítést adott, hogy valahogy azt éreztem, hogy én is ezzel szeretnék foglalkozni, és valahogy ekkortájt találkoztam a könyvtárba azzal, hogy létezik ilyen, hogy biblioterápiás csoport, utána néztem, és valahogy így egyszer csak összeállt, hogy hát itt van a módszer, ami valahogy én is kompetensnek érzem magam az irodalom által, és hogy van egy olyan módszer, amit én magam, ha kiképződök, akkor tudok használni, és jól tudja segíteni a szenvedélybeteg szülők felnőtt gyerekeit is. Aztán ugye visszatérve egy kicsit a bloghoz, hogy mindezzel együtt, ahogy így elkezdtem foglalkozni ezzel a témával, úgymond elkezdtem feldolgozni, hogy én honnan jövök, mit hozok magammal, jött egy ilyen belső késztetés arra, hogy írjak is erről, megosztam másokkal azt, hogy nekem milyen élményeim voltak, érzéseim voltak, az én ismereti útom az hogy alakul, ezért megcsináltam egy weboldalt, egy blogot, ott elkezdtem megosztani ezeket a szövegeket, és ennek lett a neve az, hogy Megtört Kör.
2: Ez mikor volt, Eszter? Mikor kezdted építeni ezt a blogot?
3: 2019-ben volt a csoport, akkor kezdtem el a blogot is építeni. Igen. Úgyhogy azért, hogyha így visszagondolok, ez nem egy olyan hosszú idő. Én is 2026-ot írunk, tehát ez így 7 évnek a folyamata, ami főleg az utolsó években fordult így át abba, hogy végül is onnantól kezdve, hogy én magam egy problémával, nehézséggel néztem szembe, abból gyakorlatilag egy saját élményű segítővé váltam, aki másoknak segít a sokkal problémákban. És ez, ha így visszatekintek rá, akkor azt gondolom, hogy egy nagyon szép folyamat, és én is így büszke tudok lenni erre, hogy onnan hova kerültem az utóbbi időszakban.
1: Igen, még nagyon érdekel továbbra is ennek a blognak a címe, a kör, illetve a megtört kör. Ez a kép maga annyira hív, hogy még elidőzzünk ennél, hogy föl szeretném tenni ezt a kérdést neked, hogy mi történik, tehát miért is van ez a kör egyáltalán? Tehát arra akarok utalni, hogy ugye ez azt sugallja, hogy itt van valami reménytelen önmagúba, illetve visszaforgás, olyan, mintha ebből nem lehetne kiszállni. És vajon tényleg így van? Ez teszi föl szerintem nagyon sok laikus ember, hogy de hát, hogyha a szüleim ittak, realizálom, én akkor én még egy kortyot nem fogok inni. Tehát ugye ilyen van, hogy valaki aztán pont a szülei mintáján felcsöperedve ellent mond ennek az egésznek, de hogy ettől nem biztos, hogy megtöri a körte. Hogy látod ezt? Mi a helyzet ezzel?
3: Én nagyon, nagyon jó, hogy ezt felveted, mert pont ez a ciklikusság, amit ez az egész kör jelképez, ez igazából abból fakad, hogy kezdem tényleg a végén, hogy én azt gondolom, hogy azzal, hogy totálisan az ellentetjét próbáljuk csinálni annak, mint amit a szüleink csináltak, vagy amit tőlük láttunk, az továbbra is fog egy érzelmi töltettel bírni. Tehát, hogyha én valahogy akaratlagosan más szeretnék lenni, az olyan, hogy hatással van az életemre. Tehát mindenkinek nyilvánvalóan magában kell eldönteni, hogy ő hogy áll a szenvedélybetegségnek a kérdésével, ha egy ilyen családban nőtt fel. Nem csak ez a két véglet létezik, ez nem fekete és fehér, hogy akkor én vagy ugyanúgy szenvedélybeteg leszek, vagy egyetlen nem fogok hinni, mert én azt láttam, hogy ez milyen borzasztó. Sajnos azért azt látjuk mi is egyébként a gyakorlatban, és ez bizonyítja az elmélet is egyébként, hogy aki egy olyan családból jön, ahol általános gyerekkori élmények érték, Ferittnek van erre kutatása, Feritt és munkatársai a 90-es években végeztek erről egy kutatást. Magyarországon dr. Makara Mihály és munkatársai végeznek magyar kutatásokat. Ezek az úgymond észek, ez a betű szó, hogy az általános gyerekkori élmények, 10 tényező van erre vonatkozóan, és gyakorlatilag az egyik tényező ezek közül az, hogyha van szenvedélybeteg családtag mellett nőtt fel valaki, de ugyanúgy a 10 tényező között van az, hogy fizikálisan, vagy mentálisan, akár bármiféle bántalmazás érte, olyan családtaggal élt együtt, aki börtönviselt volt, látta, hogy a szülei bántalmaznak egymást, elhanyagolták, több ilyen tényező van, hát gyakorlatilag kimeríti a diszfunkcionálisan működő családnak a fogalmát, de nagyon hangsúlyos, hogy minél több ilyen nézpontszáma van valakinek, annál nagyobb az esélye például arra, hogy ő maga később nagyon sokféle egészségügyi problémával küzdjön, de kiemelt ezek között az, hogy maga is valamiféle szenvedélybetegséggel fog küzdeni. Tehát egyrészt ott van az, hogy ha ilyen élmények éltek valaki gyerekkorában, akkor ott van az a rizikófaktor, hogy nagyobb a potenciál abban, hogy ő maga is érintett lesz szenvedélybetegségben. Másrészt ugye, amit fontos hangsúlyozni, hogy a családi minták. Tehát ugye azt láttam a családomban, hogyha volt valami konfliktus a szülőknek, volt valami nehézség valamelyik szülőmnek, és ő mondjuk az ital után nyúlt, vagy bármiféle gyógyszer, azért azt se anyagoljuk el, nagyon gyakori a gyógyszerfüggőség is családokban. És ha azt láttam gyerekkoromban, hogy úgymond ez a megoldási mód ezekre a nehéz helyzetekre, akkor a fejemben valahogy az lesz, hogy ez az első dolog, amihez bújni fogok, hogyha nekem is hasonló problémáim lesznek. Nem beszélve egyébként arról, ez a harmadik tényező, hogy ugye ott vannak azok a úgymond ilyen epigenetikai hatások is, hogy egyébként olyan szinten van egyfajta öröklődés, hogy lehet genetikailag bennünk egy olyan fajta, nem mondanám azt, hogy hajlam, de egy nagyobb fokú érzékenység arra, hogy máshogy toleráljuk az alkoholt, máshogy hat a dopamin rendszerünkre, tehát hogy egy kicsit érzékenyebbek vagyunk, és valahogy jobban fogja befolyásolni az örömközpontunkat, és ez egyébként egyik generációra a másik generációra szállhat. És a negyedik tényező pedig az, hogy nagyon sok családból vannak a feldolgozatlan traumák. A hányadik generációról beszélhetünk, de hát főleg a Terék Anna is volt már, és biztos, hogy beszélt erről, hogy ugye azért a szüleink generációja volt talán az első olyan generáció, ahol már lehetett ezekről így beszélni, de hogy a feldolgozás nem kezdődött meg, az ugye ez így volt, nem voltak még rá módszerek, eszközök, de nem is nem volt elfogadott, hogy az ember mondjuk pszichológus nagyon, tehát a nagyszülő generációja abszolút, de hány olyan tragédia történt a történelemben, kitelepítések, háborúk és egyebek, amik ugye hát kimondatlanul ott maradtak a családba, és hogy ezek a traumák, ezek nem úgy örökítődnek át, hogy ott van valahol a véremben az, hogy ez történt a szüleimmel, megtörtént a holokauszt, nem tudom, másod-harmad generációs holokauszt túlélő vagyok, hanem hogy igazából a kötődésen keresztül cserélnek ezek úgymond gazdát.

0: a szüleinkkel. És valahogy így mondanám azt, hogy ez a négy faktor mind valahogy közrejátszik abba, hogy hogyan öröklődik egyik generációról a másikra át szenvedélybetegség például.
1: De akkor ez azt hiszi, hogyha jól értem, amit mondasz, hogy igazából nem elég ellentartani annak a mintának, amit a szülőtől láttunk, mert hogy tulajdonképpen egy csomó tényező van, amire nem látunk rá. Tehát a viselkedésünk, azon, hogy egyáltalán az élethez állunk, akár ezek, amiket mondtál, hogy talán még az alkoholra is másképp reagálunk, de hogy ugye nyilván más szenvedélybetegség is szóba jöhet, de hogy alapvetően van egy csomó rész, amire nem látunk rá a saját viselkedésünkbe, és végül is akkor ezáltal marad fönn a kör, ha jól értem.
0: Abszolút a legtöbb dolog, ami ezt befolyásolja, az tudattalanul van igazából jelen, tehát nem tudatosodik, hogy igazából mi miért választjuk azt a szert, amit választunk. Ugye sokat használjuk ezt a kifejezést, hogy önmedikalizáció, vagy öngyógyítás mondjuk azt, tehát hogy van egy ilyen szerkeresési folyamat azért a legtöbb olyan embernek az életében, aki használ valamilyen féle szert, de azért itt nem szűkíteném le erre, mert hogy azért vannak van a szertől való függés, meg van a viselkedési függőség, hát azért mind a kettő, mondjuk azért ezt ki, hogy mind a kettőre nagyobb esélyünk van, hogyha mondjuk egy szenvedélybeteg családban nőttük fel, de mindegyik valahol arról szól, hogy ott van nekem az az alapproblémám, az a mondjuk betöltetlen hiány, vagy üresség, vagy elakadás, nem kaptam meg a családomban, a szüleimtől, és hogy én erre keresek valamit, ami tudja pótolni azt az űrt, ami bennem van, és tudattalanul keresem gyakorlatilag, és aztán amikor ezt megtalálom, akkor az így tud rögzülni, hogy az lesz az én, hát csúnya szóval, de választott szerem, vagy választott függőségem, mert azért tényleg ne hanyagoljuk el, hogy nagyon sok szenvedélybeteg szülők felnőtt gyereke nem magával, mondjuk az alkohol problémával fog küzdeni, hanem munkamániás lesz. Vagy étkezési zavarai lesznek, a bulimia, vagy anorexia, vagy akár testedzés függőség, ez is elég gyakori jelenség egyébként. Mert hogy itt a hangsúly például azon van, hogy valahogy azt a kontrollt, ami nem volt meg az én gyerekkoromban, a családomban, ugye egy diszfunkcionális család miről szól? Arról, hogy nincsenek jól átlátható szabályok, határok, amik egy keretet képeznének a gyereknek az életében, meg tudnák tartani őt egy biztonságos közegbe. Ezt valahogy ez a gyerek felnőve próbálja a saját magának megteremteni, és hogy a választott szer, a választott úgymond viselkedési függőség, az pontosan ezt a kontrollt tudja visszaadni az életébe. Azért borzasztóan nehéz egyébként erre aztán rálátni, hogy főleg a jelenlegi kultúránk, ami igazából azt erősíti, hogy például a munkamániásnak lenni, az kifejezetten jó. Hiszen pénzt lehet vele egyébként keresni, meg az úgy elismerésre is kerül a társadalom által. Úgyhogy nagyon sok olyan függőség van, vagy probléma, amire lehet, hogy rálátunk, de egyébként nem is gondolnánk, hogy az egy probléma, és hogy miből eredeztethető.
1: Nem tudom már, kitől hallottam talán csak egy tippem van, hogy Pál Ferinek egy előadásában, de valószínűleg ez egy általános gondolat, nekem nagyon megfogott, így az alkoholizmussal kapcsolatban, hogy az alkohol az nem probléma, hanem az egy rossz megoldási kísérlet. És hogy ez annyira, nekem ez egy erőteljes szemléletváltást okozott ebbe, ezt így végig gondolni, hogy ez mit is jelent, hogy nem az alkoholnal van a probléma, hanem van probléma, amire az alkohol az egy rossz válasz tulajdonképpen. Te ezt hogy látod? Ez tényleg így van?
0: Hát abszolút, abszolút ugyanezt gondolom, ahogy mondtam, hogy valamire nyújt nekem egyfajta megoldást, egy könnyebbséget, egy lehetőséget arra, hogy másképp tudjak viselkedni, másképp tudjam megélni azt az érzést, a helyzetet, tudom, hogy keresek valamit, ami tud nekem segíteni, és pont ezért is van az, hogy talán itt még fontos ezt kihangsúlyoznom, hogy azt látjuk a szenvedélybeteg ellátásban, hogy talán ezért is nehéz, hogy az, hogy ha én valahogy szakítani szeretnék ezzel, Tehát látom azt, hogy probléma az.

0: az életembe, a szerhasználat vagy a viselkedési függőség. Azért nehéz ebből kilépni, és én azt is mondanám, hogy akarattal főleg nehéz. Meg lehet állni azt akarattal, hogy én egy hónapig, egy évig, nem tudom meddig, ne fogyasszam azt a szert, vagy ne végezzem azt a viselkedést. De hogy ha mögötte nincs az, hogy foglalkozom, hogy miért kezdtem el azt használni, mire használom azt az adott dolgot, akkor nagyon nehéz rálátni arra, hogy változtatni tudjak rajta. Mert hogyha elvesszük magát a szert, akkor mi marad utána? Akkor ugyanúgy ott lesznek ezek a belső hiányok. Úgyhogy én is ezt gondolom, hogy azért ma már nem azt gondoljuk, hogy aki szerhasználó, az egy akaratgyenge ember, hanem azt, hogy egy olyan ember, aki belső problémákkal küzd, és erre megtalálta azt, ami tudta ezt enyhíteni ideig, óráig, aztán persze ez az enyhítés, ez aztán később átcsap abba, hogy már irányítatlanná válik.
1: Szerintem itt az idő, hogy elmenjünk zenéjünk egyet. Kedves hallgatók, ez itt az Egyenes Labirintus. A vendégünk pedig Sós Eszter, addiktológiai konzulens és irodalomterapeuta, és a szenvedélybeteg szülők, felnőtt gyerekei nagyon érdekes témakörét járjuk körbe. Mindjárt jövünk vissza.

0: Ez itt ismét az Egyenes Labirintus, vendégünk pedig Sós Eszter, a diktológiai konzultáns és irodalomterapeuta, akivel a szenvedélybeteg szülők felnőtt gyerekeinek problémáiról beszélgetünk. Hol is hagytuk abba?
1: Szerettem volna behozni, hogy ahogy Eszter kezdett arról beszélni, hogy az nem mindegy, hogy a társadalom hogyan tekint bizonyos szenvedélybetegségekre, illetve hogy ez hozzáadódik ahhoz, ahogy mi megéljük aztán a saját történetünkben. Én most láttam nemrég egy darabot, a Szkénében, az a címe, hogy A mi utcánk, Szabó Attila rendezte, ha tudjátok, nézzétek meg. A mi utcánk Tal Sándornak a regénye eredetileg, és vidéki Magyarországról szól. Köles Ferenc játssza egyébként az összes szerepet a darabban, zseniális egyébként. És ott is tulajdonképpen azt látjuk, hogy a magyar vidéken a reménytelenségben élő szegény emberek ebben a nagy reménytelenségben, kiszolgáltatottságban azért nagy részt az alkoholhoz nyúlnak, tehát hogy az alkohol jelen van, mint egyfajta megoldás, vagy felszabadítás mindenre. Tehát, hogy valahogy, minthogyha az alkoholfogyasztás tartaná össze az életét azoknak az embereknek, akik ott megjelennek. Na és erre jutott eszembe, hogy mik is azok az érzések, amikről beszélhetünk akkor, amikor szenvedélybeteg szülők felnőtt gyerekeiről van szó, tehát hogy mik azok a tipikus érzések, amik gyakran megjelennek bennük, és amelyekkel mondjuk ti is dolgoztok, vagy amelyekkel mondjuk a versekben találkozunk, tehát amikor mondjuk olvassuk Szabó Imola Juliannát, vagy olvassuk Terék Annát, nyilván most pár dolog így eszünkbe juthat, tehát, hogy a bűntudat, a szégyen, a parentifikáció, ezek az érzések azért tipikusan jelen szoktak lenni, de hogy mégis mi az az érzelem világ, érzés világ, amivel itt dolgunk van.
2: Igen, úgy szoktunk erre hivatkozni, hogy van a szenvedélybeteg szülők gyerekeinek ez a hármas parancsa, ami úgy hangzik, hogy ne bízz, ne beszélj, ne érez, és ez azért nagyon jól összefoglalja azokat az alapérzéseket, amikkel ők érkeznek egy ilyen családból. Ugye az alapvető bizalomba való megrendültség, nehezen bíznak másokban, nehezen bíznak saját magukban is egyébként a saját képességeikben. Ez a ne beszélj, ugye ez onnan jön, hogy a családban, és azon kívül is egyfajta titokként vagy tabuként van maga a szenvedélybetegség. A család maga sem beszél erről, de kifelé se beszélnek erről, próbálják ezt eltitkolni, így ő se oszthatja meg másokkal azt, hogy mi történik. Sokszor először pont egy ilyen csoportban tudja ezeket megosztani. És aztán ez a ne érez, ugye ez az alapvető deficitjükre mutat rá, az érzelem kifejezésben, a saját érzéseik megélésében, annak a tudatosításában, hogy mi történik bennük. Szóval nagyon sokszor egy irodalomterápiás csoportba innen indulunk, hogy fejezzük ki azt, hogy milyen érzésekkel érkeztünk például ma ide, ebbe a csoportba. Használjunk rá szavakat. Nagyon sok szenvedélybeteg szülők felnőtt gyerekének az is nehezére esik, hogy a jól érzem magam, meg rosszul érzem magamon kívül tudjon valami mást mondani, hogy éppen milyen érzés van benne, és tényleg valahonnan innen indulunk. De aztán mondhatnám még, ami nagyon jellemző egy ilyen családból érkezve, ugye a bizonytalanság, alacsony önértékelés, a bűntudat szégyen, ahogy mondtad is már, Judit, is alapvető érzések, és hát a bűntudat az sokszor azzal jár együtt, hogy igazából valahogy a gyerek, amikor egy ilyen családba nő fel, nem tud a szüleire haragudni, hiszen a szülők azok, akiket feltétlenül jónak gondol, az első számú gondozói, és hogy még mindig sokkal egyszerűbb azt éreznie, hogy vele nincsen valami rendben, mint azt elfogadni, hogy a szülőjével lehet valami probléma. Nagyon sokszor úgy érzik magukat, úgymond bűnösnek, és úgy van bűntudatuk, hogy valójában magukat teszik felelős olyan dolgokért, amik nem rajtuk múlnak, vagy tőlük függnek. Aztán, amit mondanék még, ez az alapvető üresség, értéktelenség érzés, egy nagyfokú hiány jelenik meg bennük, és itt a parentifikációt, amit említettél, ez egy nagyon fontos dolog, a szenvedélybeteg szülő gyerekeiről beszélünk, ugye ez a szülősítve levés, hogy egy kicsit magyar kalamul fogalmazzak, a családba, az hatványozottan megjelenik az ő esetükben, mert nagyon sokszor tényleg felnőtt szerepeket kell ellátniuk, a szülőnek a szerepét kell átvenniük a családban. Erre egyébként leginkább az elsőszülött gyerekek hajlamosak, főleg, hogyha ők lányok, ők nagyon könnyen veszik át, főleg a kisebb testvéreik is vannak, vagy a szülők nem látják rendesen a feladataikat, és ugye ezzel a parentifikált szereppel egyrészt jár egy olyan, hogy mégiscsak egy olyan szerepet kéne átvenniük, olyan feladatokat ellátniuk, amiben soha nem tudnak jól teljesíteni, mert egy gyerek nem tudja ellátni a szülőnek a feladatait, például a kisebb testvéreinek a szülőjének lenni. Ugye mindig van bennük egy nagyfokú bizonytalanság a saját képességeiket illetően, de ugye ott lehet viszont mellette ez a túlfejlett felelősség érte, egyfajta teljesítménykényszer, vagy egy kontrolligény, amiből felnőtt korban ugye előjöhet egy ilyen perfekcionizmus. És azért behoznám itt még ezt a, ami szintén egy nagyon fontos téma ennek kapcsán, a szenvedélybeteg szülők gyerekeinek a szerepei, mert hogy aki egy ilyen családba él gyerekként, úgymond ez a gyerek tudattalanul felvehet különböző szerepeket egy szenvedélybeteg családban, pontosan azért, hogy megvédje magát azoktól a dolgoktól, amikkel nem tudna egyébként megbirkózni. Ezek gyakorlatilag ilyen önvédelmi stratégiák, amik segítenek neki abban, hogy lavírozzon ebbe a nagyon nehéz helyzetbe. Ugye van a hős, a fekete bárány, az elveszett gyermek és a bohóc, és ugye ez gyakorlatilag négy ilyen működési mód, a hős az, itt összekötném most a parentifikáció, mert hogy gyakran a parentifikált gyerekek lesznek ilyen hős szerepbe, ők azok, akik nagyon sok feladatot vállalnak magukba, túl teljesítenek, az iskolában gyakran úgy tűnnek, hogy ők a legjobb tanulók, ők mennek a szavaló versenyekre, ők azok, akik tanulmányi versenyeket nyernek, hát pont azért, hogy valahogy így elvonják a figyelmet arról, hogy az a gyerek, aki ilyen jól teljesít, ha én ilyen jó leszek, akkor nem fognak majd azon gondolkozni, hogy milyen gond lehet a családommal. A fekete bárány az úgymond ilyen legőszintébb szerep, mert hogy ő az, aki rosszalkodik, akivel nem lehet mit kezdeni, aki kezelhetetlen, tombol. A rossz gyerek, aki rossz jegyeket kap az iskolába, mert hogy pont az, aki felhívja a figyelmet arra, hogy valami gond van, de hogy ezt a gondot, ezt így magára vonja az ezzel járó figyelmet, hogy ne a szüleim legyenek a problémák, hanem itt vagyok én, akkor legyek én a probléma forrása. Kicsit benne van az is, hogy magára veszi sokszor, hogy miatta történnek a rossz dolgok, magát érzi rossznak. Az elveszett gyerek az, akire azt mondjuk, hogy ha berakják a sarokba, akkor ő el van ott egész nap egyedül, el tudja magát foglalni, ő az a gyerek, akivel soha nincsen semmi gond, csöndes, visszahúzódó, tényleg olvasgat, zenét hallgat, rajzolgat, játszik a kis babáival. Hát ez az elveszett gyerek, ez felnőtt korban abszolút lehet egy olyan felnőtt, aki nehezen találja a kapcsolatot másokkal, izolálódik, befelé fordul, nehezen létesít új ismertségeket. És ugye a bohóc pedig az a gyerek, aki a viccelődéssel, a humorával, az állandó jókedvével azt próbálja elhitetni, úgymond, hogy egy ilyen gyerek, aki ilyen boldog és ilyen jól érzi magát, azzal biztos nincsen semmi gond, azzal a családdal, azzal rendben van minden. Valahogy így próbálják ők ezekkel helyre tenni azt, ami otthon velük történik, próbálnak egy más arcot mutatni, de hogy igazából ezzel nagyon sok negatív következmény is jár felnőtt korukra nézve is, ott maradhatnak ezek a lenyomatok. Ugye hát a fekete bárány az nagyon sokszor, ha rajta marad ez a szerep, akkor később szerhasználatba fordulhat, egy deviáns viselkedésbe. A hősből lehet egy nagyon jó munkamániás, a jót azt nyilván most pejoratívan értem, tehát hogy ő lesz az, aki valószínűleg elsőként fog kiégni a túlhajszoltság miatt. És azért még fontos ez, hogyha viszont tudatosan foglalkoznak ezzel, hogy mondjuk ez a szerep így honnan jön rajtuk, gondot okoz már a felnőtt életükbe, és elkezdenek ezzel foglalkozni, akkor ezek nagyon könnyen átfordíthatóak egy ilyen pozitív megküzdési módra, egy ilyen rezilienciává, mert azért valljuk be, hogy ez kifizető tud lenni, hogyha egy hős szerepből jöve, mi nagyon jól tudunk teljesíteni, teher alatt is jól tudunk működni, azért vannak ennek pozitív hozadéka is ezeknek a szerepeknek felnőtt korban.
1: Mondtad, Eszter, hogy te szoktál ilyen csoportokat tartani, tehát vannak olyan irodalomterápiás csoportjaid, ahová eljönnek hozzád azok a felnőttek, akik szenvedélybeteg szülők gyermekei voltak valaha, vagy eként nőttek fel. És engem az érdekelne, hogy hogyan jutnak hozzád, tehát hogyan jutnak el oda, hogy ők ezzel dolgozzanak, hogy erről lehet beszélni, hogy ezt meg lehet osztani. Vajon minek köszönhető, hogy a mai közéletben talán többen vannak, akik erről beszélni mernek, vagy több a szakirodalom, vagy több a szép irodalom, ami ezt tematizálja?
2: Abban a szerencsés helyzetben vagyok egyébként, hogy dedikáltan egy olyan helyen dolgozom a Magyar Mártai Szeretett Szolgálat Fogadó Pszichoszociális Szolgálatába, ahol kiemelten foglalkozom szenvedélybeteg szülők még kiskorú vagy már felnőtt korú gyerekeivel, tehát célzottan találnak meg minket, akik ezzel a problémával úgy érzik, hogy foglalkozniuk kell. Van egy elfogadó nevű Facebook oldalunk, rengeteg csoportot hirdetünk, egyéni segítési lehetőség is van nálunk, megtalálnak minket az emberek, van nagyon sok rendezvényünk, évente konferenciánk, ami kifejezetten szenvedélybeteg szülők gyerekeiről szól. És azt is gondolom, amit mondasz, ez nagyon fontos, hogy úgy érzem, hogy a közéletben egyre inkább ez egy ilyen kimondható problémává vált, köszönhetően annak, hogy több ismert személyiség megszólalt a médiában erről, hogy ő egy ilyen családban nőtt fel. Most csak mondhatnám itt a Kovács András Péter humoristát, aki többször beszélt erről a témáról, de Karafiától Solya íróköltő is többször beszélt már az ő érintettségéről, Terék Anna is azért osztott meg erről többször információkat, és hogy azáltal, hogy az érintettek látják, hogy mások tudnak erről nyíltan beszélni, lehet erről beszélni, kimondhatóvá válik, azáltal valahogy bennük is könnyebben elindul az a folyamat, hogy akkor lehet segítséget kérni ebben, lehet erről beszélni, és egyébként meg a kortárs irodalom az tényleg azt gondolom, hogy kiemelkedő szerepet tölt be ebben, hiszen számtalan olyan szép irodalmi kötet jelent meg, ahol szerzők önéletrajzi jellegű műveiben írnak arról, hogy velük mi történt gyerekkorukban, egy szenvedélybeteg családba felnőve, ők miket éltek át, hogy csak néhány példát mondjak, tényleg már hivatkozott Karafiától Solyának a Szirén című könyve, a Gurubi Ágnesnek a Szív utca című regénye, a Terék Annának a Háttalanoknak című kötete, verses kötete, Paulini Tamásnak, vagy férfiakat is mondjak, Paulini Tamásnak a Bólébá című könyve, vagy említhetném még az én egyik személyes kedvencemet, a Jónás Tamásnak az Apu, Apu, Apu című könyvét. Szóval, hogy lehet meríteni irodalomterápiás csoportokban olyan művekből, amik kifejezetten erről szólnak, és egyébként még nagyon sok olyan kötet van, önsegítő kötet, elméleti munka, interjúkötet, ami szintén ezzel a témával foglalkozik. Például nálunk,
1: Tudsz mondani? Önsegítő tudsz mondani?
2: Abszolút. Például nálunk jelent meg a 2018-ban, ami indította gyakorlatilag azt, hogy mi ezt témával elkezdtünk kiemelten foglalkozni. Ez az Apa-anya Pia című önsegítőkönyvünk, ami alapján aztán a csoportokat is megszerveztük ebben ugyanezzel a címmel. De nagyon tudom még ajánlani a témában a Hoffmann Katának, pszichológus, neki a Megsebzett Gyerekkor című könyvét. Ott is egy nagyon jó elméleti háttér van, de érintettek is megszólalnak benne. Vagy például a Kokályot a Békési Timeának és dr. Kassai Szilviának az Újraépített Életek című interjúkötetét, ahol az elméleti rész mellett ott van nagyon sok interjú szenvedélybeteg szülők felnőtt gyerekeivel, amelyben például az egyik interjú Tompa Andreával egy bejegyzés, ugye neki is a Hóhérháza című regényét említhetném, hogy ott is megjelenik a szenvedélybeteg szülőnek az alakja. Úgyhogy például ő is az egyik olyan, aki abszolút nyíltan szokott beszélni erről a témáról. És azáltal, hogy ezek így ott vannak, alkalmakat szerveznek rá, hogy beszéljenek a témáról. Mi magunk is szerveztünk 2 éve egy olyan irodalmi estet, ahol kifejezetten szenvedélybeteg szülők felnőtt gyerekeinek a szerzőivel beszélgettem, nagyon izgalmas beszélgetés volt. Szabó Borbála, akinek a Nincsen apám, se anyám című ifjúsági regénye is szintén erről a témáról szólott. Egy kis kamaszlánynak a szemszögéből látjuk a szenvedélybeteg család működését, és ott volt Elekes Dóra. Hagy említsem meg azért a Dórát, hiszen irodalomterapeuta társam, ő is ezen a területen tevékenykedik, és neki a Muter meg a Dzsinnek című szintén kiskamaszoknak szóló kötete is egy fantasztikus mű arról, hogy egy kiskamasz hogyan látja a saját szenvedélybeteg szüdőjét, az anyukáját, és akkor velük beszélgetünk el, és ez nagyon, nagyon, nagyon jó, hogy lehet erről beszélni, lehet erre én eseményt szervezni.
0: Említetted azt, hogy akik ebben a helyzetben vannak, ebben a cipőben járnak, azok jellemzően ugye ezt szégyellik, a hibát magukban keresik, nem pedig a szüleikben is. Ugye Judit is felhozta Tar Sándor művét, hogy milyen súlyos látlelet a magyar társadalomról, ami abban található, ugye ez a több millió, két millió alkoholista országa vagyunk, talán nemrég volt egy statisztika, amelyben világelsők vagyunk az alkoholbetegeket, betegek számát illetően, és bennem az a kérdés merül fel, mert hogy talán ez, ami nagyon érdekes lehet azok számára, akik talán bizonytalanok abban, hogy ők hova is tartoznak, hogy mivel társadalmilag propagált az alkoholfogyasztás, tehát hogy ennek, tehát reklámok, nem tudom én, ugye összeköti a generációkat, bármi, tehát hogy ez megvan ennek a helyzetnek megvan terítve, szerintem ezáltal nehezen felismerhetővé válik. És engem az érdekelne, hogy lehet-e határt húzni, és ha lehet, akkor hol, a tekintetbe, hogy mondjuk azt mondom, hogy hát igen, az én szüleim úgy néha azért úgy becsicsentettek, amikor vendégek jöttek, vagy valami, vagy pedig amikor ezzel, vagy amikor már ez már nem egy ilyen tolerálható kategória, hanem amikor már ezzel szembe kell nézni, hogy itt már azért alapvetően problémás szerhasználat volt. Tehát ha én nem vagyok abba biztos, hogy az én szüleim érintettek voltak, honnan tudhatom ezt meg, hogy igen-e vagy nem? Ez nagyon érdekelne engem. Vagy bárki értelemszerűen. Tehát aki hallgatja ezt az adást, és elkezd ezen gondolkodni, ő lehet, hogy könnyebben talál magyarázatot arra, hogy ezzel neki nincs is dolga. De hol lenne az a határ, ahol már ezzel el lehet kezdeni foglalkozni?
2: Én azt gondolom, hogyha a saját életünkbe elkezdünk felfedezni olyan, és kicsit itt visszautalnék erre a megtört körre, hogy mégis miért megtört kör ez, meg hogy miért kör, hogyha valahogy felfedezünk az életünkben olyan ismétlődő mintázatokat, vagy mondhatnám azt is, hogy ilyen ismétlési kényszert, amik így, vagy harmadik verzió, amit megfogalmazom, hogy mindig dobja elém az élet ezeket a helyzeteket. De miért van ez? Hogy igen, hogy lehet, hogy fogja dobni az élet, mondjuk ezt, de hogy miért, mert hogy minden ilyen helyzetben, amiről azt gondolom, hogy ismerős, valahol újra játszódik az, ami történt velem, vagy azok a nehézségek, amiket még nem dolgoztam meg. Mert hát azért a család az első számú szocializációs környezet. Ott tanulom meg, hogy hogyan kapcsolódunk egymáshoz, és a felnőtt kori kapcsolataimban aztán ezek a kapcsolati deficitek újra és újra előjöhetnek. Munkahelyi környezetbe, párkapcsolatba, és néhány példát akkor így megpróbálok említeni, és akkor hát, ha segítem ezt, hogy mondjuk a felnőtt korunkba adódik egy olyan rálátásunk, hogy benne vagyok egy párkapcsolatba, és hogy miért van az, hogy én mindig olyan partnereket választok magamnak, akik érzelmileg elégedetlenek, nem tudom kifejezni feléjük az igényeimet, a szükségleteimet, lefagyok, hogyha arról kéne beszélnem, hogy én rosszul érzem magamat, inkább nyitok egy másik kapcsolat felé, mint hogy ezzel a partnerrel megpróbáljam rendezni a kapcsolatomat. Nem tudok elköteleződni a párkapcsolatban, mert igazából valahol azt érzem, hogy nekem máshol van a helyem egyébként, hogy mintha lenne bennem egy ilyen tiltás arra vonatkozóan, hogy vajon nekem lehet-e egyáltalán saját családot alapítanom. Ezek most olyan példák, kicsit sarkítva is nyilván, hogy minden valahogy fel tudja fedezni mondjuk az illető, hogy ezek valahogy így túlmutatnak túlmutatnak rajtam. Hogy lehet, hogy ezek valahogy jönnek onnan, hogy én milyen mintákat láttam arra otthon, hogy hogyan tudtak kapcsolódni a szüleim. Mi volt az, ami az ő kommunikációjukról szólt, hogyan bántak velünk, mint gyerekekkel. Milyen példát láttam arra otthon, hogy lehetett-e beszélni érzelmekről, a szexualitásról. Tudtam-e beszélni arról, hogy mi történik, amikor nővé válik valaki. Tehát szerintem azért ezek olyanok, amire előbb-utóbb ezeknél a nehézségeknél így elkezdünk rálátni, hogy lehet, hogy ezt nem a mába kell keresnem erre a válaszokat, hanem valahol is így vissza kell nyúlnom arra, hogy miket hozok magammal esetleg. Milyen? Én azt szoktam mondani erre, hogy talán már őt is használta ezt a hátizsákos párhuzamot, hogy egy ilyen családból jöve van egy hátizsákunk, amiben van egy ilyen eszközkészletünk, ami egy elég szűkös eszközkészlet, meg olyan eszközök vannak benne, amiknek a java része az nem funkcionál, tehát nem tudom, éretlen kés, egy olyan csillagcsavarhúzó, ami már teljesen elkapott, tehát csavarozni mondjuk nem lehet vele, ezeket így hozom magammal, és akkor egyszer csak elkezdem felfigyelni arra, hogy de hát ezeket nem tudom használni. És hogy az önismeret meg a felépülés valahol arról szól, hogy én elkezdem ezeket így egyenként kiválogatni, hogy oké, hát akkor ezt nem tudom használni, akkor ezt kidobom, és lecserélem valami másikra. Hát én valahol ezt mindig így képzelem el.
0: Ugye mivel a társadalomban az alkoholfogyasztás erősen elfogadott, szerintem az is egy nagy kérdés, hogy egyáltalán hol lehet már húzni azt, amikor már a szerhasználat problémás. Tehát amikor már azt lehet mondani, hogy itt talán már valami probléma van. Egy picit vissza is kanyarodnék ezzel a gondolattal az előzőhöz, hogy mert hogy szerintem ez nagyon nehezen megragadható, és most nyilván egyszerűbb lenne azt kérdeznem, hogy valaki honnan számítható iszákosnak vagy alkohol problémában érintetnek, de ugye itt azért ez csavartabb a dolog, hiszen itt alapvetően olyanokról van szó, akiknek a szülei érintettek ebben. És akkor ezek szerint, tehát lehet egyáltalán ilyen, mert amit mondasz, ezek, amiket mondtál, ezek nekem olyanok, hogy igen, ezeket tapasztalhatja az is talán, akinek nem biztos, hogy szenvedélybeteg szülők vannak a háttérben, de hogy például, ha objektíven akarok ránézni, és maradunk csak az alkoholnál, mint a legnagyobb problémát okozó ilyen szernél társadalmunkban, hol lehet gyanút fogni szerinted? Van-e ilyen lehet, vagy ez nagyon naív ez a kérdés, amit én próbálok valahogy mindenképpen előcsalogatni, hogyha mit tudom én, az én szüleim ennyit és ennyit ittak, akkor az még oké, ha már annál többet, az már nem oké. Ezt nem lehet ilyen exaktul? Vagy lehet-e ilyen exaktul megállapítani?
2: Hát a mentális betegségek diagnosztikai kézikönyvében le van írva az a kritérium rendszer, hogy mi alapján tekinthető már egy szerhasználat, mondjuk kórosnak, de az egy kicsit egyszerűbben is rá tudunk szerintem erre látni, tehát hogy amikor már az egyén életében valamilyen szer, vagy akár viselkedési függőség úgy átveszi a szerepet, hogy fontosabbá válnak, mint mondjuk a szociális kapcsolatai, amikor elhanyagolja a saját higiéniáját, amikor programokat mond le azért, hogy inkább ezzel foglalkozzon, amikor tényleg az élete úgymond így már nem a saját irányítása alatt áll, hanem gyakorlatilag már átveszi az irányítást e fölött a szerhasználat. Azt mondjuk tekinthetjük abszolút egy függőségnek, de hát azért szerintem valahogy azt gondolom, hogy mindenki a saját életébe tudja megtapasztalni azt, hogy mikortól számít az ő életébe már problémának. Ezért inkább azt is használnám azt a kifejezést, hogy problémás alkohol használat, mert van akinek az se lesz a saját életében soha probléma, hogy minden este megiszik egy sört munka után lazításképpen, és ő egy jó funkcionáló alkoholista lesz, ami azt jelenti, hogy el tudja látni tökéletesen a munkáját. Igaz, hogy minden este mondjuk csak ezzel tud elaludni, de reggel fel tud kelni. És egyébként meg ugye van az, aki meg már tényleg akkor érzi, hogy ez probléma, amikor mondjuk egy hétvégi baráti kiuccanás alkalmával túllép azon a limiten, ami neki jó volt, másnap nagyon rosszul érzi magát, és eldönti, hogy neki ez így nem hiányzik, és kevesebbet fog fogyasztani, vagy nem fog egyáltalán fogyasztani. És egyébként azt gondolom, hogy igen, ez, hogy 2 millió alkoholista országa vagyunk, ez tényleg egy ilyen WHO által megállapított adat, mint hogy az is mondjuk egy adat, hogy körülbelül 400 ezer gyerek él szenvedélybetegséggel érintett családban. Mert ezek csak számok, és egyébként meg ott van mögötte az, hogy amúgy meg manapság, én azt gondolom, hogy nagyon jót tett például a száraz november kezdeményezés, hogy ezáltal is nagyon sokan jelentek meg a médiába, az ellenoldal úgy mond, hogy hiába az alkohol reklámok azok gyakorlatilag ömlenek ránk az utcáról, miközben a drogozás meg akkora probléma, hogy helyeket záratnak be, és üdözik mondjuk a szerhasználókat, miközben tényleg ez egy számottevően kisebb probléma, mint az alkoholfogyasztás Magyarországon, de nagyon sokan pedig kimertek állni, és nem csak ugye, ahogy korábban említettem, azt vállalták, hogy ők szenvedélybeteg szülő gyerekeik, de hogy emellett akár azt is, hogy ők egyébként pedig alkohol problémával küzdenek, vagy szerhasználó problémával küzdenek, és hogy ők józanok, és a saját józanodásuk történetét mesélik el. Tényleg több ilyen kiállás van, szintén a nyilvánosság előtt, és hogy ez a száraz november, én úgy látom, hogy megérintett egy sokkal fiatalabb generációt is, hogy nem feltétlenül lesznek mondjuk teljesen abszinensek, viszont a mondjuk a száraz novemberben az egy hónapos józanság után, úgymond ilyen általom csökkentéssel, de kevesebben fognak utána fogyasztani, és már ez is hatalmas előrelépés. És azt gondolom, hogy bocsánat, hogy ezt így mondom, nem biztos, hogy ezzel mindenki egyetlen, de szerintem egyébként elkezdett trendi lenni a fiatalabb generáció körében, hogy nem fogyasztanak alkoholt. Én ezt most kifejezetten látom egy ilyen tendenciának. Úgyhogy ez egy jó dolog, ami történik.
0: Folytassuk innen a beszélgetésünket, ez amúgy is egy nagyon érdekes kérdés, hogy mi a helyzet a különféle generációkkal. Kedves hallgatók, ez itt az Egyenes Labirintus, és Sós Eszter, addiktológiai konzultáns és irodalomterapeuta a vendégünk. Hamarosan jövünk vissza.

0: Ismét itt vagyunk, ez itt az Egyenes Labirintus, vendégünk pedig Sós Eszter. A generációknál hagytuk abba. Van-e különbség a generációk között? Ugye azt említetted, hogy a fiatalabbaknál trendivé kezd válni az, hogy kevesebb alkohol fogyasztanak, de megfordítva működik-e, vagy van-e valami, amit így meg lehet állapítani, hogy bizonyos generációk esetleg jobban érintettek az alkoholfogyasztásban, vagy pedig abban, hogy olyan családban nőttek fel, hogy a szüleik alkoholbetegek, illetve szenvedélybetegek voltak.
1: Nagyon szeretném tényleg azt gondolni, vagy remélni, hogy ez trendivé válik. Használtam ezt a kifejezést, de azért ez inkább tényleg egy remény, mert hogy az is egy trend viszont, hogy hozzánk egyébként a szenvedélybeteg ellátásba egyre fiatalabbak kerülnek, ami az is egy pozitív dolog viszont, mert hogy egyre fiatalabban kérnek segítséget, ami szintén egy nagyon jó dolog szerintem, hogy nem évtizedek telnek el addig, ameddig ez a probléma már olyan szintet ölt, hogy tényleg már csak egy rehabilitációs intézmény segít ebben. Hát azért azt gondolom, hogy az alkohol annyira mélyen benne van a kultúránkban, említette itt már Judit Tall Sándor. Azt hiszem, hogy a Tall Sándornak a művei nagyon jó példák arra, ahol olvasunk néhány Tall Sándor novellát, azért itt megjelenik benne, hogy azért régen milyen szerepet töltött be az alkohol a társadalomba, a kultúrába. Szerintem ritkább volt az a falu, ahol időjava részét ne a kocsmába töltötték volna a falunak a férfiai. Most már azért ez is átalakult, én például most már egyre kevesebb kocsmát látok, akár vidéki kis településeken járva, ez mondjuk mindenképpen pozitív. Szerintem itt is segítette azt, hogy lehet erről beszélni, ki lehet mondani, hogyha valakinek problémát jelent, meg lehet jelenni a nyilvánosság előtt is vele, lehet beszélni a barátainkról, és összefügg azzal is egyébként, hogy a fiatalok nagyobb arányba kérnek segítséget a problémájukban, mennek el pszichológushoz, mennek el egy önsegítő csoportba, irodalomterápiás csoportba akár, tehát hogy ők már tudják, hogy van mihez nyúlni. Ugye a szüleink generációjában nem volt benne a köztudatban ez, hogy lehet hova menni, egyáltalán, hogy lehet segítséget kérni, hogy a pszichológus az nem valaki, aki majd ott, nem tudom, megbuherál engem, és majd akkor mi fog velem történni. Nem csak egy elit, egy elit osztálynak a kiváltsága az, hogy segítőhöz járjon. Ez is teljesen átalakult, mert azt mondom, hogy ez az összes folyamat így összecseng azzal, hogy azért nagyobb rálátása van már a fiataloknak is arra, hogy mihez nyúlhatnak, hogyha problémájuk van.
2: Mondtad, Eszter, hogy amikor irodalomterápiás csoportban kezdtek dolgozni, akkor azokkal az alapérzésekkel kezdtek el először foglalkozni, amiket én is soroltam. Mondtad, hogy a szégyen, a bűntudat, egyáltalán az érzelmek kifejezése, mit érzek, amikor megérkezem a csoportba, egyáltalán milyen árnyalatai vannak ennek. De az érdekelne még engem, hogy ezen kívül még mivel dolgoztok. Tehát, hogy például azt sejtem, hogy amikor meghallgatják egymás történeteit, ez biztos sokat segít nekik abban, hogy rálássanak a saját működéseikre. Gondolom, hogy talán az írás is sokat segíthet, de mégis hogy megy ez? Hogy működik ez?
1: Igen, azt látom én is, mert ez nagyobb ható tényezője ennek a csoportnak maga a közösség, az a sorstársi közösség, hogy meg tudják tapasztalni azt, hogy nem vagyok egyedül a problémáimmal. Azért az, hogy megjelenik az, hogy valaki más gyerekként ugyanazt átélte a családjában, amit én átéltem, vagy nagyon hasonlókat. Milyen jó lett volna tudni ezt akkor, amikor gyerek voltam. Ez így konkrétan hangzott is el csoportba. Az azt hiszem, hogy egyrészt ad egy ilyen bizonyosságot abban, hogy én nem vagyok egyedül ezzel a problémával, mert nagyon sokan ugye ilyen családban felnőve azt érzik, hogy ez csak velük történik. És ezt az érzést tudja, ezt az élményt tudja feloldani az ott van még mellettem. 8-10 másik ember, akivel hasonlók történtek, elkezdenek megosztani saját történeteket, tudnak kapcsolódni egymáshoz ezekbe a történetekbe. Gyakran a szövegek indítják el azt, ez is egy nagyon pontos élmény, hogy azt mondják, hogy én is hasonlókat éltem meg, vagy hasonlókat éreztem, mint ebbe a szövegbe ez az elbeszélő, vagy a versbeszélő, csak soha nem tudtam még ilyen jól megfogalmazni. Tehát gyakran konkrét szavakat kapnak arra, amikre még nekik sem volt mondjuk kifejezésük. hogy mi történt velük, tehát fel tudják ismerni, hogy mi zajlott bennük, és aztán lesznek már rá saját szavaik is, de valahogy ez indítja be, mint egy ilyen katalizátor azt, hogy tudunk róla beszélni. Ezekben a szövegben nagyon sokszor megjelenik a kiút, a remény, hogy a szövegben a főszereplő, az elbeszélő hogyan küzdött meg azzal, ami vele történt, hova tudott eljutni. Ez a kedvenc kifejezésem erre, hogy ebbe a remény modellje jelenik meg ezekben a szövegekben, hogy hát igen, ő így tudott ezzel megküzdeni, de akkor nekem is van lehetőségem ezzel megküzdeni, szintén ebbe egymást is tudják támogatni, és hogy valahogy kapnak egy ilyen perspektívaváltást, egy ilyen más nézőpontot arra, hogy ez a történet, ami az enyém, ez valahogy kívülre kerül rajtam, ezáltal ez egy elmesélhető történet, meg lehet fogalmazni, ez a narratíva, amit én hozott magammal, az én életemnek a narratívája is egy történet, aminek én vagyok egyébként az alakítója, azáltal, hogy én ezt kifejezem, és az egyik kedvencem, hogy Paul Celan mondta ezt, hogy a traumákból képződik egy ilyen mag az emberbe, és hogy igazából ennek a feltörése úgy történhet meg, hogyha elkezdünk erről beszélni, ami a történhet akár írásba, akár szóba, hogy valahogy így történik ennek a feldolgozása. Persze azért nagyon erősen ott van nagyon sok ilyen élmény, de a trauma nem lehet kikerülni, úgyhogy valahogy azért egy ilyen csoportban mindig fontos ez a traumaérzékeny megközelítés, hogy nem rántjuk bele a részvevőket feltétlenül abba, hogy ők ott újra traumatizálódjanak. Tényleg egy ilyen nagyon finom figyelmet is igényel. Úgyhogy ezért olyan szövegeket általában én magam sem szoktam választani, amik mondjuk generálnák azt, hogy valaki nagyon súlyos tartalmakkal kellene, hogy újra szembenézzen.
2: Tudsz mondani példát, Eszter? Mik a jó szövegek ilyen tekintetben?
1: Azt gondolom, azok a szövegek, amik azért kicsit valahogy ilyen árnyalatabban, vagy akár szimbolikus módon közelítik meg. A versek például ezért jók irodalomterápiás szempontból is, mert hogy úgymond egy kicsit ilyen becsomagolt formában vannak benne azok a sokszor nehéz tartalmak, hogy egy-egy színnel, hangulattal, természeti képpel van sokszor kifejezve az, amire ugye gyakran szavaink sincsenek, hogy hogy érezzük magunkat. De hát ugye most mondtam itt a verseket, de hát Jókai is 40 oldalon keresztül tudta leírni, hogy hogy néz ki egy tengerszoros, és akkor lehet, hogy ott se a tengerszorosról írt valójában, hanem a saját lelki világáról, vagy Timár Mihálynak a lelki világáról. Szóval ez ugyanúgy benne van a prózai szövegekben is.
2: Eszembe jutott egy vers. Most csak én nem szoktam ezzel a verssel ilyen szempontból dolgozni, mert nem dolgozom azzal a témával, amivel te, de a Kántor Péternek a Csak ami kell című verse, és abban pont az van benne, amit te mondtál, hogy van a hátizsák, amit viszünk.
1: A hátizsák.
2: Igen, és hogy a hátizsák tele van diszfunkcionális dolgokkal, tehát a versben tulajdonképpen abszolút szimbólumok, metaforák szintjén jelennek meg azok a tárgyak, amikkel tele van a hátizsákunk, és amit fogalmunk sincs, hogy miért cipelünk, de cipelünk, nem tudjuk, hogy le is lehetne rakni, és akkor ott sorolja, hogy mik vannak ebben a hátizsákban, amik igazából használhatatlan tárgyak, de mégis ott vannak. Tehát, hogy valahogy arra, amit erről mondták korábban, egész jól rímelhet ez a vers, nem?
1: Abszolút,
2: hogy mondjuk ugye indirekte jeleníti meg azokat a témákat, amiket mondtál.
1: Igen, ezt a verset használtam is már csoportban, úgyhogy nagyon jól, hogy mond.
2: Ha
1: valaki most kedvet kap, nyugodtan olvassa el a verset, és pillancson rá egy kicsit, tényleg árnyalja azt, hogy ott vannak a hátizsákban ezek a dolgok, hogy mi az, amire nincsen már szükség, hogy válogassuk ki, és mire kérdezted is, hogy milyen eszközök, vagy módszerek, vagy mik vannak ilyen egy ilyen csoportban, hát nagyon sokszor, hogy mondjuk egy Kántor Péter szövegnél maradva, egy ilyen szöveg kapcsán aztán lehet olyan feladatot csinálni például, hogy akkor gyűjtsük össze, hogy mi van a mi hátizsákban, és mi az, amit ebből szívesen kidobnánk akár egy papír cetlire felírva. Én nagyon szerettem az ilyen, ezért csak az én decsipődősem, de az ilyen úgymond rituális feladatokat, és nagyon jók tudnak lenni. Már csak azért is szenvedélybeteg szülő gyerekei csoportba, mert hogy azért komoly gondjaim lehetnek az elengedéssel, a veszteségekkel való megküzdéssel, és hogy nagyon sokat tud adni, hogyha egy-egy ilyen irodalomterápiás feladat kapcsán valamit így akár szimbolikusan is ki tudunk dobni mondjuk egy kukába, vagy el tudunk tenni egy zsákba közösen, és akkor azt tudjuk mondani, hogy ebben most itt tudunk hagyni valamit egy ilyen csoportban, ebben most már el tudunk engedni valamit, nem visszük már tovább magunkkal.
2: Említetted az újra traumatizálódás veszélyét, tehát mondtad, hogy egy traumaérzékeny szemlélettel kell vezetni egy ilyen csoportot, az akkor tehát azt jelenti, hogyha én olyan szöveget viszek be, amelyik direkten megjeleníti a traumát, amit valószínűleg átélhetett a csoporttag, akkor ez neki inkább nehézséget fog okozni, semmint hogy segítsen rajta? Tehát, hogy inkább talán árthatok vele, vagy veszélye van annak, hogy árt, mint hogy segít?
1: Nehéz azért ezt elkerülni, és azért azt gondolom, hogy itt az is nagyon fontos, hogy kik azok, akiket egy ilyen csoportba tudunk fogadni. Mert azért azt is hangsúlyoznám, hogy nagyon sokan, akik egy szenvedélybeteg családban nőttek fel, itt már utaltam itt az ISZ ártalmas gyermekkori élmények, minél több pontszámunk van, minél súlyosabb terheket hozunk a családból, arra nagyobb az esélyünk például, hogy legyen egy olyan mentális problémánk, amiben én, mint irodalomterapeuta, mondjuk már nem tudnék jó vezetője lenni annak a csoporttagnak. Most mondhatnám itt például szorongás, depresszió, akár valami személyiségzavar, borderline személyiségzavar, néhány olyan, ami tényleg azért elő szokott kerülni szenvedélybeteg szülőkben, hogy gyerekeinél sajnos, vagy akár a PTSD, vagy akár a CPTSD, az a komplex poszttraumás stressz szindróma, ami nem egy egyszeri traumás élmény miatt alakul ki, hanem egy hosszú, inkább érzelmi bántalmazás hatására. Ez is azt hiszem, hogy elég felül reprezentált szenvedélybeteg szülő gyerekeinél. És hogy rálátni arra, hogy meddig terjed nekem irodalomterapeutaként az én kompetencia határom, hogy tudom őt támogatni. Azok, akiknél nagy eséllyel nagyon traumatizáló lenne akár egy olyan szöveggel is találkozni, ahol mondjuk az jelenik meg, hogy egy szenvedélybeteg szülő van, őket azért nagy eséllyel egy olyan ellátásba kell először akár irányítani, ahol kap egy sokkal szakszerűbb segítséget, mint amit én tudnék neki nyújtani, vagy akár a csoporttagok tudnák őt támogatni. Akik egy ilyen csoportban vannak, azért ők úgy tudnak jönni ebbe a csoportba, hogy én előtte felmérem egy első interjú során, hogy ő alkalmas arra, hogy egy ilyen csoportba bele jó eséllyel ne történjen. De hát ugye, Judit, azt gondolom, hogy te is tudod, hogy bármelyik csoportba, ahol te mondtad, bármelyik csoportba lehetnek olyan emberek, akik ezzel érkeznek, és akár még soha nem is beszéltek róla máshol. Tehát azt elkerülni, hogy valaki egy ilyen szöveg kapcsán mondjuk tényleg előjöjjön belőle egy olyan élmény, amivel ott ő nehezen tud együtt lenni, az nagyon nehéz kivédeni. Sokat tudunk tenni érte, pontosan ezzel az előzetes beszélgetéssel, hogy rálássunk arra, de hogy én olyan szöveget semmiképpen se szoktam használni, ahol konkrét bántalmazás jelenik meg például, mert azt gondolom, hogy az már tényleg egy nagyon nehéz dolog, hogyha ez így van. És az az igazság viszont, hogy mivel ott van mondjuk 8-10 különböző ember különböző megélésekkel, és ők arra fogják használni a szöveget, amire, bocsánat, hogy így használom ezt a szót, hogy amire akarják, hát a szöveg az maga egy projekciós felület, és ők a szöveg által úgyis azt fogják kifejezni, amiről ők éppen akkor a legjobban szeretnének beszélni. És ez lehet, hogy éppen az lesz, hogy valakinek egyszer az életbe szeretnék elmondani azt, hogy mi történt velük gyerekkorukban.
2: És az írás hogyan segít, szerinted?
1: Az írás azért törekszem én is arra, hogy minden alkalommal legyen írás feladat, mert hogy tudja mélyíteni a foglalkozás során megérteket, sokkal jobban tudja a csoportban résztvevő saját magára vonatkoztatni azt, hogy éppen mit élt át, mi az, ami ott megjelenik benne. Egyrészt mélyíti magát az élmény, jobban tud saját magára figyelni, azokat a tartalmakat, amik megjelennek benne, azokat tudja konkretizálni, tudja úgymond egy ilyen koherensebb rendszerbe szedni, és hogy kicsit visszahoznám ezt, hogy egyfajta más perspektívát kap. Tehát azáltal, hogy én már valamit leírok, kikerült belőlem, már tőlem függetlenül létezik egy papíron, azáltal valahogy egy kontrollt nyerhetek felette, hogy ha így tudom külső tényezővé tenni a belső tartalmat, akkor lehet, hogy az életem más területei felett is tudok kontrollt gyakorolni, és hogy a saját történetem felett is tudok egy ilyen alakító tényezőt kialakítani, hogy kicsit megérezni azt, hogy végül is az én kezemben van az, hogy én hogyan alakítom a saját életemet, hogy a múltamat hogyan teszem a saját élettörténetem részévé, hogyan tudom kifejezni az én érzéseimet és élményeimet, hogy valahogy így jobban be tudom azonosítani, hogy mi az, amit így hoztam magammal, nem csak a negatívumokat, hanem az értékeket is, mert azért tegyük hozzá, hogy egyik család sem fekete-fehér, egyik szülő sem fekete-fehér, jó vagy rossz, attól függetlenül, hogy mi történtek velünk a születési családunkban, milyen negatívumok, milyen nehézségek. Nagyon sok olyan dolog van, amit értékként el tudunk hozni, és tudunk belőle táplálkozni, meg építkezni, és fontos, hogy ezeket is fel tudjuk ismerni ezekben a csoportokban például.
2: Amikor te írtál, Eszter, mert ugye úgy indult a megtört kör, igaz? Amivel ma a beszélgetést is
1: igen,
2: kezdtük. Akkor
1: abszolút.
2: ott is ez történt, tehát tulajdonképpen az egy kreatív önéletírás, amit ilyenkor elkezd az ember, hiszen az élettörténetét kezdi átdolgozni azáltal, hogy az írásban megpróbálja összerendezni azt a gomolygó érzelmi élményt, ami fölött megpróbál kontrollt szerezni. Tehát valami ilyesmi volt nálad is, amikor elindultál azzal, hogy elkezdted írni a történetedet?
1: Igen, volt egy belső késztetésem, hogy én szeretnék erről írni, és minden egyes alkalommal, amikor valami dolog megszületett belőlem, amiben el tudtam beszélni azt, hogy bennem milyen élmények vannak, milyen érzések vannak, én hogy éltem meg, most mit élek át. Valahogy így tematizálni.

0: tudtam nem csak az az ember lenni, aki ezeket átélte, és úgymond meg kellett vele küzdenie, hanem hogy tudok az az ember lenni, aki ebből kitekintve egyfajta más minőségben tud már együtt lenni ezzel az egész történettel. Azért is gondolom azt, hogy ez egyfajta megküzdési mód volt részemről, vagy egy ilyen feldolgozási mód, hogy alkottam egy saját narratívát arra, amit eddig csak mások meséltek el helyettem.
1: Érdekes kérdés lehet az íróknál, költőknél, mert emlékszem, hogy rákérdeztem a Terék Annánál is, meg Szabó Imola Juli Annánál is erre, hogy ők használták-e az írást úgymond terápiás módon, és az volt a válasz, hogy nem. De ez,
0: Igen.
1: hogy ők előtte megpróbálták más módokon túlélni, feldolgozni, túllépni ezeket az elakadásokat, és aztán lett valahogy a verseknek a része. Tehát, hogy valahogy előbb történt a megdolgozás, és utána került be az irodalmi szövegbe, de tudom, hogy ezzel sokan nem így vannak, tehát, hogy vannak, akiknek a számára az írás, az irodalmi szöveg írás és traumafeldolgozás, és azt gondolják, hogy a traumaírás az mindenkin segít, és hogy az is mindenkin segít, hogyha traumairodalmat olvas, ha maga traumatizált. Ezért is kérdeztem rá erre, hogy ez azért nem ennyire egyszerű talán.
0: Abszolút nem ilyen egyszerű, és teljesen egyetértek veled, hogy gyakran hallom azt, akár csoporttagokról, akár amikor egyéni segítést végzek, hogy azért, ha valaki elolvas egy olyan könyvet, amire nem biztos, hogy fel volt készülve lelkileg, és előír benne saját élményeket, ilyenkor szokták azt mondani, hogy hát le kellett tennem, mert rosszul voltam, és nem tudtam elővenni csak hónapokkal később, mert azt éreztem, hogy ott valamit felforgatott bennem. Hát ezért jó mondjuk irodalomterápiási pontban találkozni mondjuk akár ilyen szövegekkel, és hogy azért a traumával való foglalkozásnak akár írásba tényleg mondjuk ki ezt, hogy lehetnek veszélyei, hogyha én önmagam nekiállok és egyedül próbálom ezt úgy használni, mint egy ilyen megküzdési módot, hogy én erről szakadatlan írok és olvasok, és azt is tapasztalom, hogy lehet, hogy a 20. ilyen témájú önsegítő könyv után már valaki tényleg azt érzi, hogy egyre rosszabbul van, mert hogy van ilyen, hogy fel vagyok-e én arra készülve, adtam-e magamnak időt a feldolgozáshoz, kaptam-e benne segítséget, tehát azért jók az önsegítő könyvek, én is tudom mondani, hogy forgassuk őket, ha úgy érezzük, hogy van problémánk, de amint felismerjük, hogy nekünk nehezebb érzéseket szült ez, vagy hogy nehéz most együtt lenni ezzel, ami történik, akkor megyünk egyébként segítséget kérni mellette, mert fontos, hogy ott legyen velünk valakit, akivel pont azt a biztonságot tudjuk megtapasztalni, akár csoportban, akár egyéni segítővel, ami egyébként hiányzott az életünkből gyerekkorunkban. Mert hogy azért egy nagyon nagy nehézség van abban, hogy ezt a biztonságot meg tudjuk tapasztalni. Olyan emberek próbálják feldolgozni a múltjukat, akiknek soha nem volt biztonsági érzete, és azáltal, hogy belerántják magukat, sokszor ezt a biztonságot vesztik el, amit maguknak nagyon, nagyon keményen és nehezen felépítettek.
2: Az jut eszembe, amit mondtál korábban, a négy fölvett szerep, ugye a hős, fekete bárány, elveszett gyerek és a bohóc, hogy kicsit olyan ez, mintha a hős szerepben lévő érintett ember azzal, hogy önsegítőkönyvek tucatját olvassa, és megpróbálja önmagát úgymond, mint ilyen Münchhausen báró módjára saját magát a hajánál fogva kihúzni a mocsárból, hogy talán ez is egy ilyen hősi attitűd, ugye, hogy gyakorlatilag külső segítség nélkül majd ő akkor ezt mindennek is utána jár, és akkor ezt ő megoldja, és ugye ez az, ami adott esetben nem feltétlen vezet sikerhez, hiszen pont a segítőnek a szerepe az elengedhetetlen, és talán Terék Anna is valami hasonlóra utalt egyébként, amikor ő beszélt erről, hogy az alkotói írásnál, ha jól emlékszem, ő arra hivatott, hogy ő azt mondta, hogy ott már olyan témát lehet csak bevinni, amit ő már megdolgozott. Tehát maga az alkotó írás az nem helyettesítheti a problémának a megoldását, a terápiát adott esetben, vagy hát értelemszerűen, amit az a probléma kínál, vagy kíván.

0: Igen. Igen. Hát igen, azért van egy ilyen közkeletű felfogás, hogy arról tudsz írni, amit már azért, amivel már így dolgoztál, vagy megdolgoztad mondjuk azt, és hogy mennyire az irodalom mennyire terete az irodalom annak, hogy a saját traumáimról írjak, de azért nagy, nagy vita van tényleg, hogy lehet-e erre használni, vagy kihasználnia az irodalmat. Nekem az a szerencsém, hogy én meg sem próbálkoztam azzal, hogy szép irodalmat írjak, hanem ezért választottam inkább ezt a blogbejegyzést, ami lehet egy személyesebb műfaj, abszolút. Én nem tudok ebbe egyébként állást foglalni, mert az én véleményemnek az, hogy az irodalom mindig személyes. Tehát akkor is, amikor azt gondoljuk, hogy nem vagyunk benne, akkor is benne vagyunk, szerintem alkotóként. Lehet, hogy nem fog ilyen direkten megjelenni, de akkor is ott van az, amit hozunk magunkkal otthonról, amilyenek mi vagyunk, ott van annak a lenyomata. De tény, hogy arról nagyon nehéz egy irodalmi szöveget alkotni, amivel nekem is problémám van, mint ahogy irodalomterapeutának is nehéz lenni egy olyan témában dolgozni, amivel mondjuk te még nem dolgoztál. De most utalnék egy kicsit arra, hogy én magam is úgy tartok ilyen csoportokat, hogy én magam is szenvedélybeteg szülő gyereke vagyok, és azért adódhat a kérdés, amit többször fel szoktak nekem tenni, hogy lehet akkor ezzel foglalkozni, hogy kicsit azért így átkötném a kettőt, hogy akkor lehet egy ilyen témával foglalkozni irodalomterapeutaként, hogyha ott van mögötte az, hogy te ezzel a témával már úgymond jól állsz, foglalkoztál vele, megvan az önismereted, ha szükséged volt rá, elmentél terápiába, rendszeresen szupervízión veszel részt, hangsúlyozzuk ki, segítő mentális jóléte szerintem nagyon fontos, főleg egy ilyen területen, legyen mögötted egy olyan hátország, akár a munkatársi közegben, akár a Magyar Irodalomterápiás Társaságban, aminek én is tagja vagyok, hogy van lehetőségünk rendszeres szupervízióra, be tudjuk vinni, olyan esetek vannak, amivel nehézségünk van, és hogy az önismeret az nem ért véget azzal, hogy irodalomterapeuta lettem, az folyamatosan életem végéig tart, óvatatlan, hogy minden egyes csoportba, akár az egyéni klienseim kapcsán elő fognak jönni olyan témák, amikkel rálátok újra és újra, hogy dolgom van még, meg ahogy élik az életünket, adódnak olyan nehézségek, amik miatt újra elő kell vennünk bizonyos dolgokat, de fontos, hogy ezzel foglalkozzunk, és lássunk rá, hogy akkor most ez miért hozott ki bennem ilyen érzéseket, hogy vagyok én most ezzel, miért okoz nehézséget. Hát, hogy azért fontos, hogy ott legyen mindig velünk, akár bármilyen területen dolgozunk, de hogyha szenvedélybeteg szülő gyerekeket érkezünk, honnan jövünk, mit hozunk magunkkal, mindig velünk marad, azt hiszem.
1: Én így a műsoridőnk vége felé még azt szeretném megkérdezni, hogyha valaki esetleg az adást hallgatva szeretne ilyen témában segítséghez fordulni, akkor akár titeket hol ér el, vagy van-e más platform, akár mondjuk Budapesten kívül, ahol segítséget kaphat.
0: Hát nagyon ajánlom, hogy elsősorban az Elfogadó nevű Facebook oldalunkat kövessék, ahol minden segítő tevékenységünket megtalálnak. Elkötőjel fogadó, van egy kimondható.hu nevű honlapunk, a Máltai Szeretett Szolgálat Fogadónak, ott is nagyon sok infót megtalálnak. Az én oldalamat is megtalálják Facebookon, Megtört Kör címmel, ott az én tevékenységemről adok hírt. Körülbelül ezeket tudnám mondani, és szerintem itt mindent megtalálnak, amire szükségük lehet.
1: Ezeket, amiket említettél, ezeket az adásnaplóba fel is tesszük, úgyhogy a Tilos Rádió hallgatói miután az élő adás, illetve a szombati adás lemegy, utána is visszakereshetik, és megtalálják könnyen ezeket az elérhetőségeket. Nagyon szépen köszönjük, hogy a vendégünk voltál, és itt voltál velünk. Ez volt már az Egyenes Labirintus. Kedves hallgatók, veletek 2 hét múlva találkozunk legközelebb.
0: Köszönöm szépen, én is, hogy itt láttam veletek.
2: Köszönjük, Eszter, hogy itt voltál. Sziasztok!

this

We'll be right back.

So I would have said to you, hey, shoot me, do me.